0: vízhasználat menetrendjét, ezzel az idén is elkerülhető lehet a mezőgazdasági vízfelhasználás korlátozása. Ebben jelentős szerepe lesz a Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek is, amelynek kulcseleme a Tiszalöki és Kiskörei vízlépcső, valamint a keleti, a nyugati és a nagy kunsági főcsatorna. A vízügyi szakemberek folyamatosan a területen vannak és készen állnak az aszálykárok hatásainak enyhítésére. Gajdos László a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét, felelősségre vonást ígér. Egyelőre nem ismert, hogy a szennyező kövek mekkora mennyiségben kerültek különböző helyszínekre. Jelenállás szerint három vármegyében több mint 300 helyszínen azonosították a veszélyes anyagot. Hosszú távú megoldásként két lehetőséget vázolt fel az élő környezetért felelős miniszter. Az egyik a szennyezett kőzúzalék kitermelése és elszállítása, a másik ennek lezárása vagy leaszfaltozása. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A fesztiválozók dönthetik el, kik lépjenek fel a 2027-es szigeten. Megérkezett a jövő évi sziget kívánsággépe, amelybe először magunktól írhatunk be legfeljebb 10 előadót, akiket szívesen látnánk még a jövő nyáron Budapesten, ezután pedig egy előre megadott listából választhatunk még 10-et. A listában olyan nevek szerepelnek, mint Benson Boone, Pitbull, Edison Ray, Dua Lipa, David Guetta, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Youngblood, vagy éppen Martin Garrix. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
2: Ophelia. 93.4. Rádió.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor, a minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztárvendégek, Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
5: Mielőtt munkához látsz, peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: senki sem.
1: Ami szavakkal elmondhatatlan.
2: Értelmet nyer egy dalban.
1: A zene többet ad.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Éjjel 3 óra van.
1: Éjjel 3 óra van.
2: Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Új határidő jön a szép kártyáknál, havi levonásokra lehet számítani. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti rendeletek kivezetésével visszatér a korábbi május végi határidő, és a büntető kamatok rendszere is átalakul. A jövőben újra a május 31-i határidőre kell majd figyelni a régebbi egyenlegeknél. Aki nem figyel, annak havonta 3%-kal is csökkenhet a bent ragadt pénze. Az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az RTL híradóból kiderült, a Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június végéig elég a védett árak biztosításához. Közgazdászok az áruhiány elkerülése véget azt kérték a kormánytól, hogy vessenek véget az árstopnak. A miniszter szerint azonban az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Vizsgálják, hogy műszaki vagy emberi hiba okozta-e a vonat balesetet Gyomán. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán közölte. A vizsgálat után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy műszaki vagy emberi hiba miatt érkezett a kitérőhöz a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel a csütörtökön kisiklott vonat. A balesetben megsérült utas állapota javult, a MÁV munkatársai meglátogatták a kórházban. A Tisza kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárdos szerződést. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a Nobel-díjas professzort a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérik. A Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium február 20-án, alig két hónappal a választás előtt finanszírozási szerződést kötött az Élvonal alapítvánnyal, amit a Nobel-díjas Krausz Ferenc irányít kuratóriumi elnökként. Az Élvonal alapítvány tavaly novemberben jött létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forint végkielégítését, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A bejegyzésben azt írta, a vagyonnyilatkozata alapján Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály szerint 38 millió forint végkielégítés járna, de ezt nem kapja meg. Közben Orbán Viktor jelezte, nem is veszi fel a pénzt, azt a kárpátaljai gyermekotthon javára ajánlja fel. Szabó Bence a belügyminisztériumban fog dolgozni. A Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosának feladata Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetén belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz. A belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza már elkezdődött. Kedden a több órás napsütést gomoly felhők zavarják, és délután néhol pár zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos, gomoly felhős idő várható csapadék nélkül, az északnyugati szél erős lesz, 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték. Csütörtökön is marad a napos, gomoly felhős idő, kelet felé haladva növekszik majd a zápor zivatar esélye, napközben már 20-26 fok is lehet.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ballag már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak tölts fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 000 forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
7: Idézd fel a percet, az arcot újra.
1: 93.4.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Orbán Anita lesz a miniszterelnök helyettes, nem alapítványi rendszerben képzeli el a tudomány támogatását a technológiai miniszter, visszatér a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Magyar Péter kijelölte a miniszterelnök helyettest. A miniszterelnök hivatalos rendeletben dr. Orbán Anita külügyminisztert jelölte ki miniszterelnök helyettesnek. A döntés hatályba is lépett. A rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi az előző miniszterelnök helyettes kijelöléséről szóló rendeletet, és felmentettek 13 államtitkárt is. Sulyog Tamás köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára azonnali hatállyal felmentette a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező az Orbán kormány 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárt. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált így. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósmai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Hétvégén megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat szombaton Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta 10 milliárd forintot. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át a hétvégén. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlottak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várták az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karban tartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett már le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökkel a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokot mérhetünk.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel.
1: Beugrok a Mariana árokba, le a Mariana árokba, le a Mariana árokba.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Vásárolsz?
1: Dolgozol?
0: Pihensz?
1: Veled megyünk mindenhová.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Hey guys, I'm Amber Mark.
3: Yeah, this is J Balvin.
1: Jump. 93.4
0: Rádió Dabas.

0: Ay, I'm feeling freaky dicky, tiger, I told you, let's go war.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Amit én élek, az csak fél élek, és minden este kínoznak a kérdések. Egy fiatal testben vén léle, van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. Elvonulnak a felhők és melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyeslet szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. 19 soproni önkormányzati útnál mutattak ki eltérő mennyiségű azbeszttartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során. A város polgármestere közölte, a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetett be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fent. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a tudósnők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Kedden a több órás napsütést komoly felhők zavarják, és délután néhol pár zápor is kialakulhat. 20-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, estétől megélénkül az északnyugati szél. Szerdán napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nélkül, az északnyugati szél erős lesz, 20 és 25 fok között valószínű a csúcsérték. Csütörtökön is marad a napos, gomoly felhős idő, kelet felé haladva növekszik majd a zápor zivatar esélye, napközben már 20-26 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sporthétfő, a Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: És az első mai beszélgetésünk Dunaharasztival fog megtörténni. Egészen pontosan a Dunaharaszti MTK-hoz látogatunk el. Ugi Márkot köszöntöm már a csapat vezetőedzőjét a vonalban. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Vasas kettes csapatával játszottatok a hétvégén, és mondhatni egy gólzáporos találkozót láthattak azok, akik kilátogattak a hát kevésbé jó idő ellenére a mérkőzésre. Bata Csongor volt, aki nálatok megvillantotta a tudását, hiszen 3 gól is született ő általa. Hogyan látod ezt a hétvégi mérkőzést? Mennyire számítottatok ilyen szoros találkozóra?
2: Egy nehéz mérkőzést játszottunk a Vasas 2 csapatával, mint említetted, az időjárás az nem volt a legjobb, viszont a pálya nagyon, nagyon jó minőségű volt, és alkalmas volt abszolút a játékra, és hogyha legalább az időjárásról szólt, legalább akik kijöttek, azok egy jó mérkőzést láthattak, hiszen egy nyílt foci volt, 4-4 gól mindkét oldalon, lehetett volna még több is, hiszen voltak még benne helyzetek. Én azt mondom, hogy a mérkőzés alakulása is az is egy ilyen változó volt, hiszen a Vasas csapattal megszerezte a vezetés, sikerült megfordítanunk, vagy kiegyenlítettek, úgyhogy mi vezettünk. Utána 1 perc alatt már a Vasas vezetett, tehát és a végén pedig nekünk sikerült egyenlíteni, ezért egy kicsit talán mi voltunk boldogabbak a mérkőzés végénél, de azt gondolom, hogy abszolút egy igazságos eredmény született, hiszen két csapat sokat tett a győzelemért, és a pontoszkodás szerintem ez így igazságos volt.
1: 93. percben dőlt el tehát a találkozó, akkor szerezte meg a csapatotok ugye a 4. gólt, így lett 4-4 döntetlen a találkozó vége. Utolsó fordulóhoz érkezünk ezen a hétvégén a bajnokságban, és ugye a Békés Csaba lesz majd az ellenfeletek. Ugye a 9. helyről várjátok a találkozót. Mennyire kell még az utolsó lendületet rászánni erre a hétvégi találkozóra?
2: Mindenképpen szeretnék hazai pályán jól búcsúzni ettől a szezontól. Nem rajtunk múlik, hogy tudunk-e a tabellán a győzelem esetén esetleg előrébb lépni, hiszen az múlik az ellenfelünk mérkőzésein is. Örülnék, hogyha 8. helyre föl tudnánk jönni, tudnánk legalább lépni még egyet előre, és úgy alakulnának az eredmények, de ahhoz elsősorban nekünk meg kell nyerni ezt a hazai mérkőzést.
1: Így van, ugye a Békés Csaba lesz tehát az ellenfél, és akkor a következő alkalommal pedig erről beszélgetünk majd itt a Sporthétfőben. Köszönöm szépen!
2: Én is nagyon szépen köszönöm, és további szép napot!

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Folytatódik tovább már is a Sporthétfőt a 93.4-en, és a Meton FC Dabas házatáján nézünk körül. A vonalban köszöntöm már Székely Tibort, a csapat vezetőedzőjét. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Szia, jó reggelt és szép napot kívánok én is mindenkinek.
1: Pár héttel ezelőtt, így a bajnokság vége felé közeledve, ugye arról beszélgettünk, hogy a hátlevő időszakban azért van még fontos feladata a Meton FC Dabasnak, mégpedig a soron következő mérkőzéseiről begyűjteni tulajdonképpen a három pontokat. Hát úgy néz ki, hogy egyelőre sikerül, hiszen ugye a hétvégén a Szeged ellen léptetek pályára, és magabiztos játékkal három pontot gyűjtöttetek be a Szeged ellen hazai pályán.
2: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon büszke vagyok a kis csapatra, és nagyon örülök, hogy a kitűzött célokat sorba tudtuk lépni, sorba tudtuk teljesíteni. Gondolok itt arra, hogy a biztos bennmaradás után ugye a középmezőny legelejére amennyire csak tudunk felkapaszkodni. Én azt gondolom, hogy a helyi játékosok bemutatkozása, azt gondolom, hogy a jövőképnek a lerakása, ezek szépen folyamatosan sikerültek, és én ennek nagyon-nagyon örülök, itt a klub miatt is, illetve ugye a jövőkép miatt is, ami még nagyon képlékeny. Én nagyon örülök annak, amit a hétvégén láttam, mert tényleg egy nagy szélben, egy egészen rossz időben, mégis ehhez képest sok nézővel egy nagyon magabiztos labdabirtokláson alapuló játékot produkáltunk. Nagyon jól ültek az elképzeléseink, jók voltak a második labdafelszedések, az átmenetek, tényleg nagy nyomást helyeztünk a szegedi kapura. Igaz, hogy talán azért kecserül egy picit a szám, mert elég sok helyzetet kihagytunk, de ugyanakkor nem lehetek elégedetlen, mert domináltunk végig, és én úgy gondolom, hogy a mi akaratunk érvényesült. Úgyhogy nagyon örülök a győzelemnek, magabiztos volt, sajnálom itt a 92. percben kapott gólt, de ugyanakkor ez is a jövőre nézve, én azt gondolom, hogy egy tanulságos jelenet sor végén esett.
1: És mondhatni, hogy jelenleg csúcson van a csapat, hiszen ugye a 7. helyen található a tabellán, és bárhogy is alakul a hétvége mérkőzése, ennél jobb helyezést már nem tud elérni a csapat, hiszen 4 pont a különbség ugye a 6. helyen lévő Csepel ellen, de hát a cél az úgy néz ki, hogy teljesül. Viszont hát nagy kérdés, hogy mit látunk majd a pályán, ugye Gyula Termál FC lesz majd az ellenfél, és hát azért az ellenfélről tudni kell, hogy igazából a dobogót már megszerezték, már csak a nagy kérdés az lehet esetleg náluk, hogy a második vagy a harmadik helyen végeznek-e a bajnokságban, viszont annak tudatában, hogy tulajdonképpen a továbbjutásra ugye van esélyük, bárhogy is alakul a hétvége mérkőzése, mennyire számítatok még egy nehéz mérkőzésre, nyilván, hogyha mondjuk a bajnokság közepén beszélgetnénk erről a találkozóról, azért talán akkor még nagyobb lenne a tét, vagy nagyobb lenne a három pontért való küzdelem.
2: Így van, tulajdonképpen összefoglaltad a lényegét az egésznek, a Gyula tulajdonképpen máshol tart, mint mi. Ugye ők már egy biztos dobogósak, ő nekik csak az a kérdés, hogy második vagy harmadik helye, biztos vagyok benne, hogy minél feljebb szeretnének végezni. Ugyanakkor mi pedig egy alakulóban levő kis csapat vagyunk, akik most valóban a csúcson vannak ezzel a 7. helyjel, mert ebből lehet 8., de nagyon azon vagyunk, és arra törekszünk, hogy a hétvégén megtartsuk a 7. helyünket. Azt is tudni kell, mint ahogy elmondtam, hogy tényleg egy igazán jó csapathoz megyünk, ugye lesz bennünk 2,5 utazás, otthon játszanak, tényleg itt magabiztosan nyerik a mérkőzéseiket, tulajdonképpen egy vereséggel a Monor ellen ment el nekik az, hogy megnyerik a bajnokságot. Én is úgy gondolom, hogy ők biztos, hogy ők is szépen szeretnék zárni a bajnokságot, mi meg szeretnénk ezt megnehezíteni és építgetni egy picit talán megint előre nézve a jövőt.
1: Idegenben játszott tehát a Meton FC Dabas az idei utolsó találkozóját, és az, hogy ez csak egy örömfoci lesz-e, vagy egy komoly harc a három pontért, meglátjuk majd hétvégén, erről még beszélgetünk a következő alkalommal. Köszönöm szépen, hogy időt szakítottál ránk.
2: Én köszönöm, hogy megkerestetek, szép napot.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
0: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
3: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Már is folytatódik tovább a Sporthétfő a 93.4-en, és egy bajnok csapat vezető edzőjét köszöntettem már a vonalban, hiszen a hétvégén a Monor lejátszotta utolsó előtti bajnoki találkozóját. Hallgas István már a vonalban. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
1: Mennyire volt megnyugtató a tegnapi találkozó, annak tudatában, hogy azért nagyjából ugye az első fél idő végén már lehetett tudni, hogy mire lehet számítani például a második helyen lévő SMTK-val, akik ugye vereséget szenvedtek a harmadik kerület ellen. Mennyivel volt megnyugtatóbb a játékotok tegnap?
2: Igen, az eredményt tudtuk, követtük, bár én annyira úgy nem szerettem volna, hogy nagyon ott legyen a fejekben, hogy most nem tudom, percről-percre nézzük az ellenfelünket, de ugye mielőtt elkezdődött a mérkőzésünk, ugye már 2-0 volt a harmadik kerületnek, illetve fél időben is ugye játékosok már tudták, hogy igazából bajnokok vagyunk, mert a másik mérkőzés ugye nekünk kedvezően alakult. Ettől függetlenül nem volt egyáltalán megnyugtató játékunk, sőt kifejezetten görcsösek voltunk, és nem is játszottunk jól. Viszont a Honvéd viszont nagyszerű napot fogott ki. Nagyon-nagyon tisztán és sokkal jobban játszottak nálunk, úgyhogy megérdemelten is vitték el a 3 pontot tőlünk. De tényleg úgy elég ilyen zavaró körülmények voltak így a meccsünk körül, mert tényleg készültünk, meg ugye úgy terveztünk, hogy nyernünk kell, és úgy tudunk bajnokok lenni, de azért közben volt egy másik meccs, és így a tudat alatt is így a játékosoknak úgy nehéz volt már, nem tudom, lehet, hogy motivációt találni a meccsbe. Úgyhogy ezt kicsit sajnáljuk ezt a részét, hogy nem győzelem, mert tudtuk ünnepelni ettől függetlenül. Nagyon boldogok vagyunk, hogy bajnokok lettünk.
1: Ettől függetlenül volt már kisebb ünneplés, vagy az még várat magára nálatok?
2: Hát tegnap volt már, igen, így a mérkőzés után egy sokáig a szurkolók is maradtak ott, mi is így a csapat, illetve hozzátartozókkal is ünnepeltünk. Igazából ugye van még egy mérkőzésünk, tudomásom szerint ott lesz valami hivatalos díjátadó, ugye mi idegenbe fogunk játszani a BKV pályán. Nagyon sok információm jelen pillanatban is, de tegnap azért megünnepeltük, igen, a bajnoki címet.
1: Hogyan készültök majd erre az utolsó találkozóra? Inkább ez már ilyen örömfoci lesz, bár azért ugye ne felejtsük el a BKV részéről, még azért fontos a pontszerzés, akár még befolyásolhatja az ő helyezésüket a hétvégén. Hogyan készültök ti?
2: Hát igazából talán most egy nyugodt nyugodtabb hétvégénk lesz, vagy legalábbis inkább úgy fogalmazik, hogy nyugodtabb hetünk lesz, mert most már azért a csapaton elég nagy nyomás volt, illetve ezt ugye én is éreztem egy picit már, hogy a stáb is már úgy azért, nem tudom, nem voltunk annyira a komfortzónában, bár komfortzónában nem lehet sikereket elérni. Most egy nyugodtabb hét jön, azért most nekünk egy picivel felforgatottabb csapat lesz hétvégén. Inkább szeretnénk olyan játékosoknak adni játékperceket, akik eddig kevesebbet kaptak. Úgyhogy ez a hét azt gondolom, hogy egy kicsivel nyugodtabb lesz, viszont utána vár még ránk majd 2 mérkőzés, az a 2 hét az annak fókuszáltabbnak kell biztos, hogy legyen, úgyhogy a jövőt tekintve most így ezt látjuk.
1: Na hát kíváncsian várjuk majd az eseményeket, és természetesen követjük majd, hogy mi fog történni a csapattal a folytatásban. Egyelőre az utolsó feladat a bajnokságban az a BKV előre elleni találkozó. Következő alkalommal erről beszélgetünk, illetve arról, hogy hogyan is történt esetleg ez az ünnepélyes díjátadó, mi is történik a találkozón. Úgyhogy köszönjük szépen, jövő héten erről beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen, én is.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Anegua morde para aquí. Ania cheretati a cohique.

0: Reggel 6 óra van. Reggel 6 óra van.
1: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket, és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tarr Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek is csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja a bum.sk. A lap információi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból, az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyeztek el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek. Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő záporeső, elvétve zivatar. Az északias szelet kevés helyen kísérhetik élénklökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dobos helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Győzelemmel zárult a szezon utolsó hazai bajnokia a Meton FC Dobos számára. A Dobos vendégeként 2-1-es vereséget szenvedtek a szegediek az MB3-as délkeleti csoport 29. fordulójában. Dabasi dominanciát hozó mérkőzés elején több kisebb lehetőséget kialakított az SVS-e, de nem sikerült betalálnia az MB3-as idény utolsó előtti hétvégéjén. A szegedi kapus is több bravúrt bemutatott a 33. percben, viszont egy visszagurított labdából lőtt bombagóllal szereztek vezetést a hazaiak 1-0 domokos jóvoltából. A második félidő során labdatartásra törekedett az SVS-e, amely a játékrész derekán egy buktatásért megítélt 11-esből került 2 gólos hátrányba, amit Kamarás értékesített. A hosszabbításban egy baloldali kényszerítőt követően Kéri az üresbe futva talált be közelről és állította be a 2-1-es végeredményt. A mérkőzéssel Kelemen Balázs betegség miatt hiányzott, távol létében Farkas Márk felállt az edzői feladatért a vendégeknél. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dobost.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul! Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Szép jó reggelt kívánok, 6 óra múlt néhány perccel. Május 19-e van az év 139. napja, amikor is az Ivók és a Milánok ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, bele is kezdünk a mai napba. Én Kis György Krisztián vagyok, és Benzombón felvételét már is indítom így az óra elején.
2: Az ország szívében
0: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas,
0: az otthon.

napindításaként nézzük, hogy milyen forgalmi korlátozásokra kell számítani napközben. Az M1-es autóton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot, aztán az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. És az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületétve jelentős sebességkorlátozásra kell készülni.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
7: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit-Session sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: TikTok, ébren vagy?
10: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

Rádió Dobos az otthon hangja, május 19-e van, már is megnézzük, hogy mikre emlékezünk a mai napon. Ivo és Milán napja van, ezzel kezdtük a mai napot, és a népi humor, valamint a névnap csengése miatt ezt a mai dátumot egyébként nem hivatalos magyar férfinapként is emlegetik. Ezen a napon a vicces szokások szerint a férfiakat egy-egy pohár itallal, köszönhetően az Ivo névnek szokás köszönteni. Aztán van néhány hasonlóan vicces dolog is, ami kapcsolódik a mai naphoz, például a May Ray Day, azaz a májusi napsugár napja. Ez egy kitalált ünnep, amely arra ösztönzi a bezártságban élő embereket, hogy lépjenek ki a szabadba, és élvezzék a tavaszi napfény első igazi meleg sugarait. Szintén ma van a béka ugró jubileumi nap, ami egy furcsa amerikai hagyományból eredő nap, amely Mark Twain híres békákról szóló novellája előtt tiszteleg. Gasztronómia, ördögi csoki torta napja a mai, gasztronómiai humor jegyében ezen a napon kötelező bűnbe esni a rendkívül gazdag, sötét és tömöny csokoládés süteménnyel. És fordíts ki a szépséget nap is ma van, a felszínes külsőségek helyett a belső értékekre és a belső szépség fontosságára hívja fel a figyelmet humoros, kifordított formában. Szigala pedig már itt van a sorban, már is zenél nekünk.

0: Mike and the Mechanics Over My Shoulder című dala szólt itt a 93.4-en, reggel 7 óra van hamarosan, egy hír az utakról. Talán nem is kell mondani, hogy élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, ahogy az megszokott már így hétköznap. Többek között a 31-es főúton Maglódtól arra szólnak a kocsi sorok, illetve az 51-esen Dunaharasztitól a főváros irányába, valamint Csepel-sziget útjain kell sok-sok autósra számítani, és hosszabb menetidőre, úgyhogy ezzel tudtok kalkulálni most reggel, na meg a hírekkel, mert hogy jönnek már is.
1: TikTok, TikTok! Garantáltan jól indul a nap.

0: Rádió Davas reggeli műsor.
1: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő Salgóváránál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő, vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók, többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hbg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez. Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő zápor eső, elvétve zivatar. Az északi őrszelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Davas.
0: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: És a reggel már is folytatódik tovább itt a 93.4-en. 4 perccel múlt reggel 7 óra. Crash Adamsék indítják az órát, de hamarosan jön majd a New Level Empire is. Illetve itt lesz a haziak közül egy régi nagy női csapat, a Selavi. Úgyhogy érdemes velünk tartani, hogyha például szeretnéd tudni, hogy mit tartogatnak neked mára a csillagok, mert hogy ezeket is hozom majd az időjárás előrejelzést, illetve itt a Szági is, aki majd a vételköltet friss híreit hozza.
0: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal,
0: Rádió Davas,
2: a

0: Tik-tak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tik-tak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tik-tak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tik-tak, minden hétköznap.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Na hát a folytatásban nézzük meg, hogy mit is ígérnek nekünk már a csillagok. Kezdjük a kosokkal. Az uralkodó bolygód a Mars a Bika jegyébe lép és lefékez, lelassít egy kicsit, de arra nagyon jó, hogy végre egy kicsit önmagaddal is foglalkoz, de más szinteken is hat. Jó eséllyel találkozhatsz valakivel egy közös baráton keresztül, olyan valakivel szeretnél lenni, akinek ugyanaz az érdeklődési köre, mint a tiéd. Elkezdhetsz randevúzni valakivel, akivel már régóta barátok vagytok, és egyszerűen csak hirtelen másképp néztek egymásra. Kedden a Mars belép a Bika jegyében, és felkelti benned a vágyat, hogy kifejezd a kreativitásodat, felébreszti a benned szunnyadó teremtő erőt, figyelem, a termékenységet is felerősíti, a fogadatást megkönnyíti a következő néhány hétben. A Mars jegyváltása kissé lelassítja az ikrek körül az eseményeket, ami most kifejezetten jót tesz neked, több időt jut átgondolni egy fontos döntést, és közben rájöhetsz arra is, hogy nem kell mindenre azonnal reagálni, egy váratlan beszélgetés új nézőpontot adhat egy régi ügyben. Felerősödnek az érzelmek és a megérzések is, úgyhogy most tisztázni tudsz egy bonyolult ügyet, könnyebben ráhangolódsz másokra, kedves rák, és pontosan megérzed, mire van szükség annak, aki közel áll hozzád, munkahelyen vagy családi ügyben szerencsés fordulat jöhet. A Mars hatása miatt ma különösen fontos lehet az oroszlán számára az elismerés és a sikerélmény. Olyan helyzetbe kerülhetsz, ahol megmutathatod, mennyi kitartás van benned, egy kisebb konfliktus gyorsan elsimul, ha nem ragaszkodsz hozzá minden áron, hogy te mondhass ki az utolsó szót. Az, hogy a Mars földelemű jegybe lép, a szűznek egy nagyon-nagyon jó hír, jó ritmusban haladsz a feladataiddal, nagyon jó most az időérzéked és az időzítésed a fontos dolgokban. A mai nap kedvez a hosszabb távú terveknek, különösen pénzügyi vagy munkával kapcsolatos ügyekben. Egy új ötlet később sokkal fontosabb lehet, mint most gondolnád. Kapcsolati ügyek kerülhetnek előtérbe a mérlegnél, letisztul benned, hogy ki milyen szerepet tölt be az életedben. A Mars energiája szenvedélyesebbé tesz, ugyanakkor érzékenyebben reagálhatsz a kritikára. Egy nyugodt beszélgetés segít helyre tenni egy félreértést, ami ebből a túlérzékenységből fakadhat. Intenzív nap vár a Skorpióra, tele erős megérzésekkel és mély felismerésekkel. Valaki olyan oldalát mutatja meg, amit eddig nem ismertél, és ez sok mindent átír benned. Pénzügyekben vagy munkában kedvező fordulat körvonalazódik. A Bika jegyében járó bolygók kedveznek a nyilasnak, ha fontos dolog van terítéken, hívd segítségül a megérzéseidet is. A megfelelő pillanatban meg fogod látni a helyes utat, figyelj a jelekre, fogadd el, amit felkínál számodra a sors, de ne feledd, nem elég belépni a kinyíló ajtón, oda bent a siker végül rajtad, a hozzáállásodon múlik. A Mars jegyváltása nagy fordulatokat hozhat a baknak, elképzelhető, hogy kezdetét veszi egy kapcsolat, amit valamilyen okból eleinte titokba kell tartani. Érezhetsz karmikus vonzalmat valaki iránt, vagy vonzódhatsz valakihez, akiről úgy érzed, hogy valamilyen módon szüksége van a segítségedre. Nagyon izgalmas periódus veszi kezdetét. Kissé nyugtalanabb lehet a megszokottnál a vízöntő, mert egyszerre túl sok minden jár a fejében. Jó ötlet lehet leírni a terveidet, vagy rendszerezni a gondolataidat, mert így hamarabb tisztul a kép. Ma jöhet egy olyan találkozás is, ami alaposan megbolygatja a szálakat, de csak is pozitív értelemben. A Mars jegyváltás erősen hat a szerelmi élet területén, ha szingli vagy, most felerősödik benned a vágy, hogy elköteleződj valaki mellett, és nem is kell sokat várni arra, hogy megjelenjen valaki a színen. A kémia azonnal működik köztetek, de mégis lehet valami, ami egyszerre vonz és taszít is az illetőben.
1: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Will Serker. Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: mert jó.
1: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt ketegünk.
2: I see trees of green.
3: Csináljuk ebből pörgőset is?
1: Hogy inkább ilyet kértek? Jó, innen tudunk váltani?
2: De. Visszasírom azokat az időket.
1: Tiktok, ébren
4: vagy?
5: Az otthon hangja.
6: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
7: itt a reklám.
8: Hallom már a vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
9: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
10: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
11: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
12: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
13: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
14: Na, ez biztos nem a Jasin bútoráruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútoráruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
15: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt ketegünk.
5: Tiktok, tiktok, a Rádió Dabas reggeli műsora.
16: Ha arra ébredek, jó lenne sosem halni.
5: Óramű pontossággal.
1: Tiktok.
5: Minden hétköznap. Velünk garantáltan jól indul a nap.
1: 93.4. Rádió Dabas. Az otthon hangja.
17: A térség országgyűlési képviselője hívhatja össze a tájékoztató fórumot a gyáli TBC fertőzés ügyében. Vizsgálatot kezdeményez Felső-Pakonya veszélyes bekötőút burkolat kapcsán. Több lesz a napsütés.
5: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
5: Első kézből.
17: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Május 19-e van, kedd, reggel 7:30. Továbbra sincs új információ, zajlanak a szűrések a gyáli TBC megbetegedés kapcsán. Dr. Rutkáné Molnár Monika tankerületi igazgató a Williams televíziónak adott interjújában elmondta, Az aktív TBC-s gyerek már decemberben mutatta a tüneteket, azonban a konkrét betegség később derült ki. A monori tankerületi központ igazgatója elmondta, szigorú fertőtlenítés történt a Gyáli-Zrínyi Miklós általános iskolában.
0: Igazából nem lehet megelőzni, itt is utólag derült az ki, hogy a gyerek már december óta beteg volt. Épp ezért, hogyha most valaki olyat tapasztal magán, hogy láza van, vagy folyamatosan visszatérő hőemelkedése, hurutos köhögése, esetleg fogy, vagy nagyon fáradt, akkor menjen el a házi orvoshoz, és nézesse meg magát. Itt is először felső légúti megbetegedésre gondoltak, és csak azután, miután ilyen makacs volt ez a betegség, szűrték le a gyereket, és derült ki, hogy aktív TBC-s. Folyamatosan a hatóságokkal kontaktban áll az intézmény is, illetve a monori tankerületi központ is. Azóta megtörtént az alapos takarítás, ez a népegészségügyi hatóságnak az eljárás rendje alapján. A monori tankerület biztosította ezeket a speciális takarítószereket, illetve készfertőtlenítőket, amiket kihelyeztünk, tehát azóta is fokozottabb takarítás történik az intézményben.
17: Az illetékes Pest vármegyei kormányhivatal népegészségügyi osztálya múlt pénteken a korábban küldött kérdéseinkre ugyan nem válaszolt, hanem átküldte a már korábban nyilvánosságra hozott tájékoztatót a betegség tüneteiről és a fertőződés lehetséges módjáról. Közben Balajti István, a térség országgyűlési képviselője arra kérte az iskola intézményvezetőjét, hogy legkésőbb szerdáig hívjon össze egy nyilvános szülői és pedagógusi tájékoztató fórumot, amelyen a tankerület, a népegészségügyi hatóság és az illetékes tüdőgondozó szakemberei is jelen vannak, hogy az érintettek közvetlenül tehessék fel kérdéseiket. Amennyiben erre nem kerül sor, országgyűlési képviselőként maga fog kezdeményezni és összehívni egy lakossági fórumot az illetékes szakmai szervezetek részvételével. Az Örkényi Önkormányzat és Településvezetés 30 gyermek nyári táborozását támogatja ebben az évben, jelentette be Malata Zsolt polgármester. A városvezető videóban jelentette be a hírt, amely Révfülöpön a Bay József üdülőtábor bejárásán készült. Az idei évben a táborozás költsége 50 000 forint per fő egy hétre, amelyhez Örkényváros önkormányzata 20 gyermek részére 15 000 forint táboroztatási támogatást biztosít. Emellett a városvezetés és a képviselőtestület további 10 hátrányos helyzetű gyermek számára nyújt segítséget gyermekenként 35 000 forint értékben. Ebből 30 000 forint a tábor költségéhez, 5 000 forint pedig költőpénzként kerül biztosításra. Így a szülőknek mindössze 5 000 forint táborozási hozzájárulást, valamint az ezen felüli költőpénzt kell biztosítaniuk. A gyermekek kiválasztása pedagógusok javaslata alapján történik.
4: Örkényváros önkormányzata 2026-os táborosztatási költségét 15 000 forinttal támogatja, közel 20 gyerek esetén, illetve a városvezetés és a képviselőtestület pedig további 35 000 forintot támogat gyerekenként a táborosztatás lehetőségére. Ennek a kiválasztását a pedagógusok végzik. Én szeretném, hogyha minél több gyerek élné meg a Révfülöpi élményeket, és élnék át azokat az élményeket, amiket mi is átéltünk, és most újra átéltük, ahogy végigjártuk a tábort. Úgyhogy kívánom, hogy minél több gyerek jelentkezzen, és ezzel minél több élményt éljenek meg a Révfülöpi táborban.
17: Önkormányzati kezdeményezés indult a Kőrösi út és a Felsőpakonyi bekötő út állapotának felülvizsgálatára. Felsőpakony vezetése hivatalosan is megkereste a Magyar Közút Nonprofit ZRT-t a 4601-es Kőrösi út, a Felsőpakonyra bevezető 46303-as bekötőút, valamint a két út kereszteződésének műszaki állapotával kapcsolatban. A döntést az indokolta, hogy az elmúlt időszakban több közlekedési baleset történt az érintett szakaszokon, és felmerült, hogy az útburkolat hibái, a kátyúk, illetve az utak romló állapota is szerepet játszhatott ezek bekövetkeztében. Az önkormányzat szerint az elmúlt években jelentősen nőtt a forgalom, miközben az utak állapota folyamatosan romlik. Ezért kezdeményezték az útburkolat és az útalap teljes körű vizsgálatát, valamint a szükséges felújítási munkák előkészítését. A település emellett továbbra is szorgalmazza egy körforgalom kialakítását a Körösi út és a Felsőpakonyi bekötő út csomópontjában, amely hosszú távon biztonságosabbá és gördülékenyebbé tehetné a közlekedést. Monori Erdő község önkormányzata közlekedésbiztonsági kampányt indított a településen annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a szabályos és körültekintő közlekedés fontosságára. A kezdeményezés keretében monori erdői fiatalok a Szárazhegy Quercus Kft. Labdarúgói figyelemfelkeltő táblákon keresztül kérik a közlekedőket arra, hogy különösen az óvoda, iskola, játszóterek és egyéb közintézmények környezetében fokozott figyelemmel, valamint a megengedett sebességet betartva közlekedjenek. Az önkormányzat a következő időszakban több helyszínen lecseréli a régi, elkopott közlekedési táblákat, továbbá a lakossági jelzéseket figyelembe véve közlekedési tükröket helyez ki a veszélyesebb kanyarokban és a nehezebben belátható útszakaszokon. Több súlyos baleset történt az elmúlt időszakban a térség útjain. Május 13-án személygépkocsi és teherautó ütközött össze Hernádon az iskola úton. Vasárnap délután két személygépkocsi ütközött össze Ócsa közelében. Az ütközés következtében az egyik autó árokba sodródott. A dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd feszítővágó segítségével a roncspaszorult embert kiszabadították és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Egy személygépkocsi az útról lesodródott és az árokba hajtott hétfő hajnalban Monoron. A járműben 4 ember utazott. A monori hivatásos tűzoltók 1 embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
14: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
17: Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható. Az északias szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
7: 93.4 Rádió Dabas.

0: gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, sapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: Hát a korábbi időszakhoz képest már jobb időre számíthatunk a mai napon, bár kissé szeles időre kell számítani. Sok napsütés lesz a mai napon a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Napközben viszont, ahogy említettem, többfelé megélénkül az északi szél. Most egyébként 13 fok van itt Dabason, ebből 20 fok lesz a csúcs a nap folyamán. Aztán holnap sokat süt majd a nap ismét, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar, sokfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 4-12, napközben pedig 21 és 26 fok között alakul a maximum, és szépen emelkedik tovább a hőmérséklet. És hát jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a hétvégén mégse várható a csapadék, viszont pünköst hétvégén, mind vasárnap, mind hétfőn már erős UV-sugárzásra kell számítani, úgyhogy majd a szükséges infokat természetesen hozzuk a hét vége felé. A pollenterhelés, a csapadék és a lehűlés hatására csökkent. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően közepes, de helyenként elérheti a magas szintet is, még az eperfafélékje az alacsony közepes tartományban alakulhat. Az országosan alacsony koncentrációban jelenlévő tölgy, platán, nyír, ciprus és tiszafafélék, bodza, vadgesztenye, bükk, dió, kőris, virágpora már azért számottevő, valamint a leegyszerű allergének közül már az útifű, a lórum, az ernyős virágzatúak és a sásfélék pollenje is okozhat problémát. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Időjárási front nem lesz felettünk ma, de a még helyenként változékony egyes tájainkon kissé szeles idő fejfájást, keringési panaszokat és vérnyomás problémákat okozhat. Egyeseknél szédülés, rosszulét és végzési problémák is felléphetnek. A szelesebb tájakon élő körében pedig tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: Meghan Trainor dala szólt itt a 93.4-en. Most pedig már a közlekedési infókat hallod. És hát továbbra is azt tudom mondani, hogy élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok többek között a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába, illetve Csepel-sziget útjain.
1: Tessék, itt a reklám. Reklám voltam, viszont hallásra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb sláger.

0: Életben maradhatnak a kis benzinkutak. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, a belügyminisztériumban fog dolgozni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Életben maradhatnak a kis benzinkutak a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadítása után, közölte a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint a gazdasági és energetikai miniszter rendelete időt ad arra, hogy tartós megoldást találjanak az üzemanyagpiaci problémákra. A miniszter 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj felszabadítását rendelte el a biztonsági készletből. Az indoklás szerint erre a zavartalan hazai üzemanyagellátás biztosítása miatt van szükség. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, a belügyminisztériumban fog dolgozni. Ismertette Pósfai Gábor belügyminiszter pénteken Magyar Péter miniszterelnökkel és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott tájékoztatóján a várban. Egy kérdésre a belügyminiszter azt mondta, ma reggel kezdődött a belügyminisztériumban az átadásátvétel részletes igazgatási szakasza, amire Szabó Bence is elkísért. Az ő feladata az én kabinetemen belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleménye megjelenítése lesz, mondta. Az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltó megengedett sebességet a Gyuma állomáson kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid a Facebookon azt írta, épp Lázár Jánostól vette át már hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesítette a Békés Intercity kisiklásáról Gyuma állomáson. A vonaton egy ember könnyű, egy pedig súlyos sérülést szenvedett, tette hozzá. A miniszter közölte, a katasztrófa védelem minden utast kimenekít a vonatról, a kocsik visszahelyezése és a jelentősen sérült pálya helyreállítása pedig várhatóan a következő 48 órában zajlik. Magyarországon élő csaló emelt le hatalmas összegeket a világhírű amerikai filmszínész Johnny Depp számlájáról. A két éven keresztül folytatólagosan elkövetett lopás következtében az elkövető nagyjából 220 millió forintnak megfelelő összegű kárt okozott a világsztárnak, írja a Blick. A férfit május 6-án a készenléti rendőrség bevetési egységével közösen fogták el a 13. kerületi Gömb utca egyik bérelt lakásában. 2026 elején egy amerikai pénzintézet tett feljelent az FBI magyar kirendeltségén keresztül, ugyanis azt észlelték, hogy egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző nagyságrendű összegeket. A csaló egyébként vásárlásokat, foglalásokat intézett, amelyek fedezeteként a hitelkártyák adatait adta meg. Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő zápor eső, elvétve zivatar. Az északias szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
3: Így van, már is indul a következő óra a hírek után, és maradunk a híreknél, mert hogy a lapozórát kezdjük meg. Megnézzük, hogy az elmúlt 24 órában mik voltak a legérdekesebb információk, hírek, események, történések itthon és a nagyvilágban.
2: A 70-es,
1: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádiódabas. Az otthon hangja.
2: Így van, ez már a Lapozóra, pontosan 4:09 van, és elsőként a külföldi vonatkozású hírek jöjjenek. Telexen kezdünk. Egy 17 éves birkózót is gyanúsítanak a hétfői San Diego-ban történt lövöldözéssel, írja a CNN. A San Diego-i rendőrfőnök szerint a lövöldözés során három felnőtt férfi vesztette életét, kilétüket a következő napokban hozzák majd nyilvánosságra. Scott Wall azt mondta, a 17 és 18 éves férfi gyanúsítottat San Diego legnagyobb mecsete közelében egy út közepén álló autóban találták meg, önkezűleg okozott lőtsebekkel. A rendőrség annyit közölt még, hogy a lövöldözéskor használt fegyverek egyikére gyűlöletkeltő feliratokat firkáltak, de az nem tartalmazott konkrét fenyegetést az iszlám központtal szemben, inkább általános jellegű volt. Az eddigi adatok szerint a lövöldözésben 5-en haltak meg, az egyik áldozat egy biztonsági őr, az ő tetteit hősi cselekedetnek nevezte a rendőrfőnök. Azt még vizsgálják, hogy a biztonsági őr és a lövöldözés gyanúsítottja összecsaptak-e egymással. A biztonsági őrről egy barátja azt mondta, hogy 8 gyermekes apa volt, aki mélyen törődött a közösségével és életét áldozta a mecsetben tartózkodók védelméért. További részletek a Telexen. Az Index pedig már arról ír, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások egyik veszőparipája az urándúsítás kérdése, miközben Henry Sokolsky, az amerikai kormányzat szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy a Busheri atomerőműben olyan mennyiségű plutónium található, amelyből Irán több mint 200 darab atombombát tudna előállítani. A szakértő ezért úgy véli, hogy további 4 feltételt kellene Washingtonnak támasztania Irán felé, ha el akarja kerülni, hogy Teherán valóban atomfegyverrel rendelkezzen. G.D. Vance amerikai alelnök május elején a pakisztáni tárgyalásokon még azon fáradozott, hogy rávegye Teheránt nukleáris programjának feladására. 2 nappal később Irán felajánlotta, hogy 5 évre felfüggeszti az urándúsítást. Az amerikai elnök, illetve az amerikai alelnök ezzel szemben 20 évet követelt, amit a teheráni vezetés elutasított. Részletek az Indexen. És az Origo pedig arról ír, hogy Vlagyimir Putyin május 19 és 20 között hivatalos tárgyalásokat folytat Pekingben, ahol az orosz és kínai vezetés várhatóan mintegy 40 kétoldalú dokumentumot ír alá. A Kreml és a kínai állam vezetése egyeztette a két ország közötti stratégiai együttműködés további elmélyítéséről, illetve különös tekintettel az energetika, gazdaság, illetve geopolitikai kérdésekben.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra. A Rádió Dabas 98.

0: kiss.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Galaxinek egy órája.
1: Lapozóra.
2: A Rádió Dabas 93.4.
3: Menjünk is tovább a lapozórával, méghozzá hazai vonatkozású hírek következnek, és hát szerintem, amit már nagyon sokan várnak, az talán ma nem is olyan sokára, néhány perc múlva kiderülhet, hiszen miniszterelnök ma reggel rendkívüli sajtótájékoztatót tart a kegyelmi ügyről. Reggel hozza nyilvánosságra a kormány a kegyelmi ügy egyik dossziéját, a miniszterelnök személyesen jelenti be a megismert információkat. Kedden reggel 8 óra 30-kor rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztatót tartok a kegyelmi ügyben megismert információkról. Élőben közvetítjük az eseményt, írt a Magyar Péter a Facebook oldalán este, úgyhogy hamarosan kiderül majd talán, hogy mi is történt ebben az ügyben. Aztán a Telex arról ír, hogy nem volt veszteséges a Fidesz 2025-ben, 1,5 milliárdos plusszal zárták. Elkészült a Fidesz Magyar Polgári Szövetség tavalyi 2025-ös pénzügyi beszámolója, amit a Magyar Közlöny hivatalos értesítőjében tette közzé hétfő este. Az adományok összege a korábbiakhoz képest meglehetősen lecsökkent, már csak 281 millió forintot kalapoztak össze, tavaly még 2024-ben ez 760 millió forint volt. A párt összes bevétele 9.057.778.771 forint volt, kiadásaik pedig 7.557.594.690 forintot tett ki, így tehát hosszú évek után a Fidesz most először pluszos eredménnyel zárta az évet, mintegy 1,5 milliárd forint maradt a pártkasszában. A központi költségvetésből 1,14 milliárd forintot kapott a Fidesz, a parlamenti képviselőcsoportjuknak pedig 7,3 milliárd forint jutott, a párttagok tagdíjaiból pedig 321,4 millió forint folyt be. További részletek a Telexen. Az Index pedig arról ír már, hogy se a Fidesz, se a Tisza űrhajósának nem tartja magát Kapu Tibor. Elmondása szerint ő a magyar nemzet, a magyar nép űrhajósa. Arról is beszélt, hogy korábban felajánlottak neki egy állami pozíciót, de azt nem fogadta el. Azonban, ha a jelenlegi kormánytól kapna egyet, azt átgondolná, mindezt az RTL-nek nyilatkozta a tegnapi nap folyamán. Erről többet olvashatsz az Indexen. És szintén az RTL-nek nyilatkozott Havasi Bertalan, aki részletesen beszélt arról a sajtó elhárító szerepéről, amit még Orbán Viktor sajtósaként töltött be, nehezen feledhető szituációkat és mondatokat produkálva, mindezt a 24.hu szemlézi. Én mindig szakmai munkát végeztem, mondta a frissen kirúgott Havasi az RTL híradónak, sőt Havasi még ennél is tovább ment, amikor azt mondta, hogy én mindig arra törekedtem, hogy a sajtó és a miniszter közti kapcsolattartás rendben legyen, ugyanis amikor arról volt szó, hogy Orbán Viktor beszédet mondott, próbáltam az önök helyét fenntartani. Havasi szerint olyan nem volt, hogy önkényesen beavatkoztam volna, hogy ne nyilatkozzon a korábbi kormányfő. Bármi is történt, az mindig a körülményeken múlt, mondta. Havasi azt is elmondta, hogy sok újságíró van, sok kérdés van, a miniszterelnöknek pedig nincs annyi ideje, hogy mindenkinek válaszoljon. Szerinte, ha Orbán végzett az adott helyszínen, utána a sajtó szaladhat utána, de az van, hogy összeütközünk, ezért szerinte érdemes tiszteletben tartani, hogy Orbán már nem akart beszélni, különben is siethettek egy kormányülésre. Hogy mit mondott még? Elolvashatod a 24.hu-n.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
1: 93.4.
3: Menüajánlóval megyünk tovább itt a 93.4-en, méghozzá az első állomásunk most reggel az A konyha, ahol zöldborsó leves készül ma vajas galuskával, aztán a főételek között találsz milánói spagettit rántott sertésszelettel, illetve sertéspörköltett szarvacska tésztával, savanyúsággal. A napi ajánlatuk havai csirkemell rizssel, még a desszert kínálat mágia rakás. Aztán a Sári ABC-ben kolbászos burgonya leves készül, a menüajánlatban találtok málna zselé, gríz kockát, vanília öntettel, porcukorral, vagy éppen rántott gombafejeket, zöldséges jázmin rizssel. A napi ajánlatban is két választható étel van, az egyik kínai édes savanyú oldalas zöldséges jázmin rizssel, illetve barackkal, sajttal töltött szezámos csirkemell burgonya pürével. A szarvas bangó bisztró és catering mai ajánlata pedig tomjun leves csirkével. A klasszikus menük között találtok gordonblőt petrezselymes burgonyával, francia salátával, vagy éppen vajbab főzeléket csibefasírtal. A vegán ajánlat ma sült paradicsomos tejszínes gnocchi bazsalikommal, vegán sajttal, a mentesítelük szarvas bangó grilltel, grillkolbász, csirkenyáls, kamember, grillzöldség és parázs burgonya. Ez található benne, és túrófánk fahéjasan a desszert ajánlat.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
4: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
5: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bákmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobilkalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Értéket közvetítünk.
2: Közérdekű információk.
3: Ismeretterjesztő leadásra és közönség találkozóra hívnak mindenkit a Skalica Máté Városi Könyvtárban Ráckevén május 19-én 18 órától. Vendég Szécsi Noémi, József Attila díjas író, aki elsősorban Régen minden lánynak jutott férj című könyvéről beszél, majd utána pedig szívesen válaszol kérdésekre más műveivel kapcsolatban is. A rendezvény ingyenes, de támogatásokat a Becsület kasszában köszönettel vesznek. És tájékoztatják a tisztelt lakosságot, hogy május 20-án szerdán az Inácsi Polgármesteri Hivatal házi pénztára zárva tart, az ügyfélfogadás egyéb ügyekben a megszokott rendszerint biztosítva.
4: A Rádió Dabas
2: közérdekű információit hallott.

0: Olvasd bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádiódabas. Az otthon hangja.
2: Folytatódik tovább a Lapozóra itt a 93.4-en gazdasági vonatkozó hírekkel. Megyünk tovább. A HR portál ír arról, hogy leépítés lesz az IKEA-nál. Az IKEA márkát franchise rendszerben működtető Inter IKEA a 850 dolgozó elbocsátását jelentette be a csökkenő fogyasztói kereslet és a költségcsökkentési program miatt, írja a Reuters. A leépítés a vállalat mintegy 27.500 fős állományának körülbelül 3%-át érinti. Legtöbb megszűnő állás Svédországban lesz, ahol mintegy 300 munkavállalót küldenek el. A cég szerint egyszerűsíteni akarják a működésüket, és gyorsabb döntéshozatalt szeretnének elérni. Egyébként a fő ok, hogy kevesebb bútort, kevesebb lakberendezési terméket vásárolunk. Aztán szintén a HR portál ír arról, hogy az állami és az önkormányzati munkavállalói érdekegyeztetés mielőbbi elindításáról kezdeményezett egyeztetést a közszféra legnagyobb szakszervezeti szövetsége, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma az új kormány három miniszterével, a miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel, valamint a szociális és családügyi miniszterrel. Ennek részleteit találod a HR portál oldalán. És brutális revíziót kapott a nyakába a teljes közmédia, ez már a média piac írása. A kormány teljes körű átvilágítást indít a közmédia működtetésében. Az MTVA gazdálkodását, vezetői döntéseit, szerződéseit, a hírszerkesztési gyakorlatát is vizsgálják. A kabinet szerint a közmédia nem teljesítette a hiteles és kiegyensúlyozott tájékoztatást és annak alkotmányos feladatát. Teljes körű vizsgálatot indít tehát a kormány az MTVA és a közszolgálati média működésével kapcsolatban, ez Szondi Vanda kormányszóvivő a hétfői kormányülést követően jelentette be a sajtótájékoztatón. Az átvilágítás nem csak a közmédia gazdálkodását, hanem vezetői döntéseit, szerződésállományát, beszerzéseit és hírszerkesztési gyakorlatát is vizsgálja. A kormányszóvivő szerint a közmédia alkotmányos és demokratikus feladata a hiteles, kiegyensúlyozott és sokoldalú tájékoztatás lenne, azonban a kabinet álláspontja szerint ezeknek a követelményeknek az elmúlt időszakban nem felelt meg. Hangsúlyozta, a közmédia nem szolgálhat egyetlen politikai erőt vagy hatalmat sem. A vizsgálat kiterjed az MTVA intézményi kapcsolataira is, így a Duna média szolgáltatóval, illetve a Nemzeti Média és Hírszolgáltatási, illetve Hírközlési Hatósággal fennálló együttműködésre is.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4.

0: olvasd bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
2: Lapozóra végén a Bleakből hozok először is három írást a sztárvilágból. Idén sokszor külön utakon járnak a Valmár tagjai, még a duó egyik fele Valkusz Milán otthagyta az X-faktort, addig Marics Peti idén is a Megasztár mester marad. Milán a tehetségkutat után egy másik fontos projektbe kezdett, a Lucy DJ formációban zenél, ami Peti szerint jót tesz neki, így támogatja is ebben. További részletek a Bleakben. Aztán a magyar téli sport történetének legnagyobb sztárjai a Liu testvérek, akik két olimpiai aranyat is szereztek Magyarországnak. Csapatbank Nok Viktorra és Burján Csabával kiegészülve, de pár év óta másik hazájuk Kína színeiben versenyeznek. Az idősebb fiú Shaolin Sándor most Budapesten adott terjedelmes interjút, amelyben azt is elárulta, hogy megbánta-e az országváltást. És hétfőn a fővárosi törvényszéken folytatódott az a büntetőper, amelynek négy vádlottját kábítószerkereskedelemmel vádolják. A tárgyalási napra tanúként idézték be az X-faktor 2014-es győztesét, és későbbi mentorát Tóth Andit, valamint a tehetségkutató zsűriében is idén visszatérő énekest Báj Alexet. Ennek részleteit is megtalálod a Bleak hasábjain. És a 24.hu pedig arról ír, hogy behajítottak 10 krumplit a budapesti börtön udvarára, 10 darab mini mobil volt bennük. Krumpliba rejtett mobiltelefonokra bukkant egy őr a budapesti fegyház és börtön területén, eszközölte közleményében a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Az egyik foglalkoztatási felügyelő biztonsági ellenőrzés során bukkant a gyűjtő udvarán heverő csomagokra május 15-én és 17-én. A gondosan összekötözött burgonyákat feltételezhetően a kerítésen átdobták be a börtönbe. A krumplikból 10 darab kisméretű SIM-kártyát nem tartalmazó mobiltelefon került elő. Azt írták, hogy a hozzátartozók folyamatosan újabb és újabb trükkökkel próbálnak tiltott tárgyakat, jellemzően mobiltelefonokat bejuttatni a börtönökbe. További részletek a 24.hu-n.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Egy percen múlt reggel 9 óra, gyorsan kitekintünk az utakra, utána a hírek után már is kezdődik a sztereó, és ami elmondható a reggeli közlekedésről továbbra is az, hogy élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok többek között az M0-as autót keleti szektorán, Vecsés és Pécel környékén, és még mindig sokan vannak úton, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába, valamint sokan autóznak a Csepel-sziget útjain.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a Budai Vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Budai Várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósvai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának púzolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed belük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UCSU Roma Informális Oktatás Alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét Kínától, írja a 24.hu. Az amerikai elnök, aki kétnapos kínai látogatáson vett részt, elmondta, a kínai államfő rendkívül erős érzelmeket táplál a sziget iránt, és nem akar függetlenségi mozgalmat látni. Xi Jinping a találkozón hangsúlyozta, a tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai-amerikai kapcsolatokban. Ha rosszul kezelik a helyzetet, a két nemzet között feszültség alakulhat ki, vagy akár fegyveres konfliktusba is keveredhetnek. Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő záporeső, elvétve zivatar. Az északias szelet kevés helyen kísérhetik élénklökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: Igen, így van, a hírek után már is indul a sztereó, és a mai napon Dán Szent Miklósra fogunk ellátogatni. Megnézzük, hogy az elmúlt időszakban mik történtek ott, illetve a következő időszakban mik várhatók, úgyhogy érdemes velünk tartani. Hogyha lenne kérdésetek, akkor a 29-es körzet 562-562-es telefonszámon lehet bennünket hívni, illetve üzenni a Rádió Dabas Facebook oldalán.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: Így van, ez már a keddi Stereo, itt a 93.4-en köszöntjük azokat, akik élőben hallgatnak bennünket, vagy éppen követnek bennünket a Facebook oldalon, illetve a délutáni ismétlés hallgatóit. Vendégünk a mai napon Sipeki Zsolt, Dán Szent Miklós polgármester, akit köszöntök is a műsorban. Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a Rádió Dabas hallgatóit!
3: Választásokkal kezdjük, hiszen azóta még nem beszélgettünk, és nyilván itt az elmúlt időszakban arról beszélgettünk a települési vezetőkkel, hogy nagyon sokan járultak az urnákhoz, ugye leadták a voksukat. A település tekintetében hogyan értékeled ezt a magas részvételt?
4: Hát nem csak frázis, de a magas részvétel, még minden választás egy demokrácia ünnep. Tehát minél magasabb egy választáson a részvételi arány, annál erősebb a választáson nyertes párt, vagy politikai közösség, vagy személy legitimitása. Ez egy hatalmas részvétellel zajló választás volt. Nyilvánvaló legitim mandátumot szerzett térségünkben az országgyűlési képviselő úr és a kormányzat is. Elismerés és gratuláció illeti a Tisza pártot és annak támogatóit, valamint a Fidesz politikai közösségét is, és a Mi Hazánk politikai közösségét, meg mindenkit, aki ebben a választási kampányban részt vett. Dán Szent Miklóson is egy kirívóan magas részvétel volt. A két fő tábor közötti szavazati arány az között nem volt akkora különbség, tehát azt hiszem 18 szavazattal nyert a Tisza párt Feldman László előtt. Engem, mint a kormánypárthoz tartozó közéleti személyiséget, vagy polgármestert, ez az eredmény, ez meglepett. De nyilván ebből annak a politikai közösségnek, akit én támogatott, ennek ebből a tanulságokat le kell vonni. Kíváncsian várom a Fidesz kongresszusát, hogy milyen irányvonalak, milyen elképzelések körvonalazódnak, illetve hogy kikkel fognak ezek az elképzelések, vagy ez a stratégia megvalósulni. Én azt gondolom, hogy a Fidesz politikai közösség egy erős politikai közösség, ennél ebből a nagy vereségből is van kiút, és ennél sokkal rosszabb helyzetből is álltunk már fel. Valamiért ennek így kellett történnie, a választók akarata egyértelmű volt, és nagyon bízom abban, hogy a Tisza politikai közössége és a kormányzat az hatékony munkát fog végezni az elkövetkezendő időszakban Magyarország és hát Pest megye, a 13-as választókerület és Dán Szent Miklós érdekében is.
3: Így van, az említett választókerület ugye új országgyűlési képviselője, illetve első országgyűlési képviselője Hende Máté lett a Tisza párt képviseletében. Történt már egyeztetés vele személyesen, illetve vannak-e olyan feladatok, olyan közös projektek, úgymond, ami kifejezetten mondjuk Dán Szent Miklóst, vagy azt a régiót érinti, amiben esetleg majd az együttműködés fontos lesz a következő években?
4: Mindenképpen fontos lesz az együttműködés a következő években. Én Hende Mátért nem ismertem a választás előtt. Vannak ilyen emlékei minden a rádióból, hogy talán láttam, de nem beszélgettünk vele a kampány során, nem volt alkalmunk személyesen beszélgetni. Aztán egy nyugdíjas találkozón a választást követő héten futottunk össze, és a múlt héten talán a szerdai napon, vagy a csütörtöki napon ellátogatott hozzánk képviselő úr, és beszélgettünk talán egy másfél-két órát is, tehát volt idő egy picit megismernünk egymást, körbevittem a faluban, elmondtam az eddigi tapasztalataimat, céljainkat. képviselő úr egyébként egy udvarias kultúrember, kellemes beszélgető partner. Nyilván ez a megbízattás, az országgyűlési képviselő, ez az első közéleti mandátuma. Kell időt hagyni arra, hogy átlássa a közigazgatás működési mechanizmusait. Nagyon nehéz munka ez egyébként, hogy egy 18 településsel rendelkező választókerületben a települések, a polgármester, tetszik a polgármesterek fejlesztési igényeit, elképzeléseit megismerje, koordinálja, és a későbbiekben támogassa majd. Furcsa helyzet ez, mert én azt gondolom, hogy a 18 településben nagyjából egy ilyen 13-14 az polgármestere nem feltétlenül kapcsolódik a Tiszapár támogatóihoz, de nem is ez a lényeg. Tehát az önkormányzatiságnál, noha én azt gondolom, hogy minden polgármesternek, vagy minden embernek megvan a közéleti, politikai, világnézeti meggyőződése. Én annak a híve vagyok, hogy ezt a meggyőződést ezt nem kell véka alá rejteni. Én egy nyílcsisakos ember vagyok, tehát mindig vállaltam a véleményem eddig és ezután is, de maga az önkormányzati munka az... Én azt gondolom, nem a pártpolitikai alapokon nyugszik. Természetesen a kormányzati tendenciákkal, törekvésekkel való párhuzamos működés az segíti a település előrehaladását. Egyelőre még az önkormányzatok tekintetében a kormányzati szándék az nem nagyon látszódik. Tehát és ezért van egy szerintem egészséges bizonytalanság érzés bennem mindenképpen, de talán a polgármestertársakban is. Hát ugye itt fölmerül mondjuk azt, hogy a komment szekcióba, de ha logikusan gondolkodunk, akkor minden egyes ezzel kapcsolatos beszélgetésben, hogy vajon lesznek-e előrehozott önkormányzati választások. Azt még Orbán Viktor miniszterelnök úr is világosan tette a választások előtt, talán februárban volt egy megbeszélés a kongresszusi központban polgármestertársakkal együtt, hogy az önkormányzati rendszer az átalakításra szorul. És akkor Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy nem kiigazításokra van szükség, hanem markáns elképzelésekre. Én azt gondolom, hogy ennek helye van, és nyilván az alkotmányozó többséggel rendelkező Tiszapárt frakció, illetve a kormányzat ezzel a lehetőséggel élni fog. Én remélem, és egyelőre van erre utalás is, hogy meghallgatják majd a polgármesterek elképzeléseit is. Itt ugye elsősorban ez a szolidaritási hozzájárulás, tehát finanszírozási kérdések fognak a legélesebben felszínre kerülni, de hát egy ilyen felhatalmazással teljesen újra lehet gondolni az önkormányzati rendszert. A magam részéről én azt gondolom, hogy az önkormányzatokra szükség van. Ez egy jól bejáratott rendszer, egyfajta demokrácia mérésjelző is, vagy szintjelző is az, hogy egy önkormányzati rendszer, egy helyi közösség mennyire tud beleszólni a saját maga működésébe.
3: Ez lett volna a következő kérdésem, pont az önkormányzatiság kérdése, hogy településvezetőként hogyan látod ezt a rendszert? Ugye nyilván nem csak választási lázban égtünk az elmúlt időszakban, hanem azért eléggé előkerült témaként az önkormányzatiság, az önkormányzatoknak a működése, rengetegféle egyeztetés volt az elmúlt időszakban, és hát ugye mindenki úgymond a csodát a választás után várta, teljesen mindegy, hogy milyen eredmény fog történni. Itt említetted a finanszírozást, mik lennének meg azok a legfontosabb kérdések, amivel foglalkozni kell, akár most ugye a Tiszapárt, illetve a Tisza kormány részéről, illetve miért pont 2026-ban jött elő ez a kérdés, mert nem jött elő például korábban? Nem volt ez mondjuk így köztudatban benne a településvezetőknek, vagy...
4: Kezdem egy picit korábbról. Én 2002 óta vagyok Dánszent Miklós község önkormányzatának a tagja. Tehát 2002-től 2008-ig nagyjából az volt a tendencia, ugye az önkormányzatok kaptak ugyanígy egy központi finanszírozást, meg voltak helyi adókivetési, meg adóbevételei is. Ezekből működtették a kötelező önkormányzati feladatok, illetve a nem kötelező önként vállalt feladatokat is. És minden évben emlékszem ezekre a hajnalig tartó költségvetési vitákra, az volt a tendencia, hogy valamennyi finanszírozást elvettek, tehát takarékosságra ösztönözték az önkormányzatokat, és feladatokat, kötelező feladatokat megkaptunk. Tehát egy ilyen hatványozott rossz helyzetbe kerültek az ön, vagy nehéz helyzetbe kerültek az önkormányzatok gazdálkodásilag, és az önkormányzatok hogyan próbálták megoldani ezeket a finanszírozási kérdéseket, úgy, hogy a fejlesztésekre hiteleket vettek fel, hogy a politikai elégedettséget megtartsák, ezért a díjakat, az adókat, azokat nem emelték megfelelő mértékben. Ennek is van egy logikája. Lényeg az, hogy 2010-re ott tartottunk, mondjuk Dászent Miklós esetében, hogy 100 millió feletti adósságállománnyal rendelkeztünk, és amikor én 2010-ben polgármester lettem, akkor azzal szembesültem, hogy a fizetéseket nem tudjuk kifizetni konkrétan, tehát el kellett dönteni, hogy fizetést adunk, vagy kifizetjük a törlesztő részleteket, vagy befizetjük a közérzelmi számláinkat. Ez egy település szempontjából óriási egy probléma, tehát nem csak tehát ugyanúgy működik egy település, mint egy család, tehát a kötelező költségeket követően tudunk fejlesztésekbe, vagy egyéb más dolgokba gondolkodni. 2010-től 2013-ig egy nagyon vacak időszak volt, tehát nehéz nosztalgiával visszagondolni arra a pár évre. Tehát nekem polgármesterként úgy kezdődött a megbízatásom, hogy mindenkinek nemet kellett mondanom a segélykérelemtől kezdve, a civil szervezetek kérelméig, a rendezvényeken át, a fizetésemelések, tehát mindenre, tehát mindenhol csak megszorítást kellett, spórolást kellett alkalmazni, és 2013-ban az az adósságkonszolidáció, amit meglépett a Fidesz kormány, az szerintem egy történelmi jelentőségű intézkedés volt. Átalakult az önkormányzatok finanszírozása egy úgynevezett feladatfinanszírozási rendszeré, amellyel Dánszent Miklós tulajdonképpen jól járt. De pontosan láttuk a feladatainkat, és ehhez képest tudtunk tervezni. Tehát egy kiszámíthatóságot kaptunk, amellyel lehetett mit kezdeni. Ehhez képest indultak remek pályázati lehetőségek, belügyminisztériumtól, aztán utána jött a Magyar Falu program, ami szerintem egy nagyszerű lehetőség volt a kis települések fejlesztése számára. Ezekben a programokban mi jól szerepeltünk, tehát a működésünk az biztosított volt a kötelező feladatokra, a fejlesztéseinket pályázati forrásból el tudtunk végezni, tehát ebben az elmúlt 16 évben az adósság konszolidáció előtti 3 évvel vagy 2 évvel is beleszámolva rengeteg támogatás és rengeteg fejlesztés érkezett Dánszent Miklósra, teljesen megváltozott a falu arculata. Természetesen vannak még feladataink. Önkormányzati rendszer, mit gondolunk mi erről, átalakításra szorult-e korábban? Mindig lehet jobban csinálni egy-egy rendszert. A magam én egyébként tendenciózusan azt látom, hogy ami 2002-ben egy önkormányzati képviselőtestületbe bekerülni, az, hogy is mondjam, csak egy tisztelet, tehát egy önkormányzati képviselő, az egy tiszteletben álló személy, vagy nem lehetett akárki önkormányzati képviselő, és komolyan vették az emberek ezt a tevékenységet. Időközben nyilván átalakult a világ, tehát egyre kevesebb respektje van ennek a közéleti tevékenységnek, mert ebből előnyöket igazából nem lehet élvezni, hanem dolgozni kell, és olyan dolgokkal kell vitatkozni, olyan dolgokra kell energiákat, agysejteket elégetni, amelyekkel az emberek többsége nem akar foglalkozni, inkább szórakozik, vagy dolgozik és bevételre tesz szert. Mi pedig a politikával foglalkozunk, ami alapjában véve egy pozitív jelentést tartom, hogy szól közdolgaival, foglalkozást, elmélkedést jelenti. Tehát nem annyira népszerű ma már az önkormányzati képviselői mandátum megszerzése, én úgy látom, és más, mint 2002-ben volt. Nagy kérdés egyébként, hogy most ezért a tevékenységért kell-e tisztelni. Tehát egy akkora településen, mint Dánszent Miklóson, a képviselők, bizottsági tagok kapnak valamiféle nem nagyot, nem kell itt arra, de azért annak vannak járulékai, meg stb., és ebből az éves összegből mondjuk lehet egy klassz rendezvényt csinálni, vagy lehet vásárolni két buszvárót, bármilyen más programra lehet fordítani. És hogyha kapnak, akkor ezt az önkormányzat finanszírozza, vagy sem. Egy nagyvárosban persze ezek más összegek, meg másként néz ki. Nyilván el kell gondolkodni ezeken is, hogy mekkora közigazgatási egységekre van szükség, milyen jogosultságokkal, mekkora gazdálkodási jogkörre. Én úgy látom egyébként, hogy az önkormányzatok azok jó gazdái azoknak az ügyeknek, amikre rá vannak bízva. Tehát mondjuk most szóba kerül az, hogy nyilván, hogy az iskolák azok visszakerülnek az önkormányzathoz. Dánszent Miklóson szerintem az utolsók voltunk, Cegléden került be, akik átadtuk az iskolát, mert kiszámoltam, hogy a bepótlása együtt mi olcsóbban tudjuk megoldani. Viszont nincs rá apparátus az önk. Tehát amikor nekem polgármesterként először oda tették a tantárgyfelosztást az iskolából, hát mi ez? Fogalmam sincs, nincsen oktatási osztály egy ilyen kis településen, mint Dánszent Miklós. Hende Máté képviselő úr megkérdezte a beszélgetésünk, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha mondom, én túl vagyok már azon az életszakaszon, amikor őszintén hangzik az a mondat az önéletrajzomban, hogy kedvelem a kihívásokat, hát ki kedveli egyébként, de ha kapunk egy feladatot, akkor ezt megcsináljuk, és a lehető legjobban csináljuk meg az erőforrásainkhoz képest, és az erőforrásokon van a hangsúly. Tehát ha kapunk feladatot, akkor kapjunk hozzá elegendő finanszírozást. És akkor a jó gazda gondosságával, becsülettel a lehető legmagasabb színvonalon meg fogják oldani a polgármesterek, vagy meg fogják oldani az önkormányzatok a feladatot. Tehát közelebbről látjuk a problémákat, meg a lehetőségeket és az emberi oldalát, pontosan tudjuk, hogy miről van szó. Tehát várjuk ezt a feladatot. Szerintem ezek az alapvető kérdések, amelyekben jó lenne minél hamarabb előre látni. Tehát most van egy csomó kérdőjel az ezévi költségvetés teljesítésében is. Tudunk-e ilyen rendkívüli támogatást igényelni, nem tudunk-e, mikor jönnek ki, és milyen pályázati lehetőségek a települések számára. Ezt mind jó lenne minél hamarabb látni, mert a dolgok tehetetlenségénél fogva lesz egy kifutása ennek, tehát itt azért a 27-es évben olyan nagy előrelépések szerintem nem várhatók, hogyha nem sikerül egy gyors kormányzati felállást végezni, a tempót diktálni. Bocsánat, jó bőrére eresztettem, de hát ez egy széles téma.
3: El is vagyunk szünetre, és utána már is folytatjuk innen a beszélgetést.
5: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Tessék!
7: Itt a reklám!
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
9: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
10: Május 23-án
7: Szezonnyitó strandbál a Tavasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztárvendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Sztereó.
12: Sztereó.
11: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
12: de témázunk veled,
11: és rólad is beszélgetünk.
12: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
11: Rejtélyek és megoldások.
12: Sztereó.
11: Sztereó.
2: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: Szűkös az időnk, úgyhogy gyorsan megyünk tovább kérdésekkel. Sipeki Zsolt, Dán Szent Miklós polgármestere a vendégünk továbbra is. És akkor beszélgessünk olyan témáról, ami fontos lehet elsősorban a közeljövő beruházásai, fejlesztései, mi az, ami várható. Ennek tudatában azért, hogy az előbbi blogban azért a felvezetőt meghallgattuk, hogy azért egyelőre nagy tere nincsen az önkormányzatoknak legalábbis ilyen jellegű mozgásokra.
4: Hát még nem. Várjuk, hogy mi lesz a keretrendszer, de egyébként a korábbi években végzett folyamatos munka, illetve az előző évben végzett folyamatos munka, és a pályázati rendszerek, tehát van egy pár megnyert pályázatunk, ezekről a pályázatokról tájékoztattam képviselő urat is, elmondtam neki, hogy milyen munkamódszer alapján dolgoztunk együtt Pogácsás Tibor országgyűlési képviselővel annak idején. Tehát én mindig ismertettem a fejlesztési elképzeléseinket és évelején, és akkor ennek megfelelően haladtunk. Most küszöbön áll gyakorlatilag egy tetőépítés Magyarfalu programból, egy szolgálati lakás második építkezésének második szakasz, a tetőfelújítás következik, már kiválasztottuk a kivitelezőt jövő héten, ha minden igaz, már munkába is állnak a mesteremberek. Ezt követően a nyár második felében remélhetőleg megépül a KAP pályázaton belül külterületi útfejlesztéseit két mezőgazdasági, illetve hát ipari területeket megközelítendő volt, vagy aszfaltbútkolattal rendelkező, de erodálódott aszfaltbútkolattal rendelkező út felújítása történik majd meg. Küszöbön áll a világítás korszerűsítésre, LED-es világító testek felszerelésére elnyert pályázat felhasználása is, ez még egy közbeszerzési eljárás előtt van, tehát a következő testületi ülésen tervezünk erről döntést hozni. Úgyhogy ebben az évben ezekkel a fejlesztési lehetőségekkel megvagyunk, vagy remélem, hogy megleszünk, és le fogjuk tudni zárni. Ezt követően jön a 17-es év, amire jó lenne minél hamarabb felkészülni, hogy már azt is fejlesztésekkel tudjuk kezdeni.
3: Ugye egészében nézzük a 2026-os fejlesztési terveket, beruházásokat, akkor mennyire halad ütemszerűen a település ilyen tekintetben? Vagy van esetleg olyasmi, amit esetleg pont itt a finanszírozás, vagy bármi miatt nincs megfelelő pályázat, vagy az késik, miatt tolni kell?
4: Mi igyekeztünk minden lehetőséget kihasználni, és ezt fogjuk tenni a jövőben is. Egy elmaradásunk van, a TOP Plus pályázatban jelentős fejlesztési támogatásokat nyertünk el, de itt egy olyan közbeszerzési eljárást alkalmaztunk, amelyet a korábbiakban nem, és ez a közbeszerzési eljárás nem halad a elképzelések vagy a tervek szerint. Ezzel kell majd valamit kezdeni, szintén tájékoztattam erről képviselő urat, ha ebben tud segítséget adni a következő időszakban, az nagyszerű. Lesz De egyébként, tehát most már nem tudjuk megmondani, hogy milyen pályázatok lehet. Tehát vannak arra vonatkozó félinformációk, hogy talán a Magyar Falu program, vagy voltak ilyen nyilatkozatok kormányzati részről, hogy a Magyar Falu program bizonyos elemeit megtartják, vagy valamilyen formájában folytatni fogják. Én ezt üdvözlöm, ezt a döntést. Aztán majd meglátjuk.
3: Szóba került már az iskola, tehát akkor ugye az oktatási intézményeket, illetve a gyerekeknek fenntartott intézményekről kicsit beszélgessünk. Beiratkozási időszak van, mennyire tud lépést tartani ilyen tekintetben a létszámmal jelenleg a település?
4: Az iskolánk azt tudja fogadni a létszámot, ez korábban egy magasabb gyermek létszámra volt tervezve, vagy beállítva, mind az infrastruktúra. Én a pontos létszámot így tanerők tekintetében, meg technikai dolgozók tekintetében nem tudom, vagy nem látom ennek az összefüggéseit jelen pillanatban, de hamar képbe lehet ezzel kerülni. Az óvodánk, illetve a mini bölcsödénk az kiválóan működik teljes létszámmal, tehát gyakorlatilag már látszódik a férőhely hiány, és ahogy most nézem a tendenciákat, a településen történő építkezések, beköltözések, lélekszám növekedés tekintetében, ezzel foglalkoznunk kell, hogy hogyan tudunk óvodai létszámot bővíteni, hogyan tudjuk az intézményt átalakítani, mert erre igény lesz örvendetes módon egyébként.
3: Jelenleg olyan ingatlannal rendelkezik, vagy olyan jellegű bővítéssel, hogy ezt meg is tudja lépni, akár mondjuk ősszel, vagy jövő év elején az önkormányzat, vagy itt pályázatra lenne majd
4: itt szükség? Pályázatra lesz szükség. Hát amennyiben az előbb említett Topusz pályázatokban sikerül eredményt elérni, akkor ott épül majd egy új mini bölcsőde épület, így a mostani használatban levő mini bölcsődei óvoda rész, az felszabadul, ott lehet talán egy másik csoportszobát kialakítani, de egyelőre, tehát ezt önerőből egy ilyen település, ilyen bevételekkel, meg adóerőképességgel rendelkező település, mint Dánszent Miklós nem fogja tudni megvalósítani. Szüksége lesz rá a pályázatokra, illetve a támogatásokra tekintetben.
3: Lenne még sok-sok kérdés, csak idő hiányába ezt majd egy következő alkalommal fogjuk majd átbeszélni, viszont ami miatt még itt tartjuk a polgármester urat, az, hogy a programokról beszéljünk.
4: Okra, illetve a támogatásokra tekintetben.
3: Lenne még sok-sok kérdés, csak idő hiányába ezt majd egy következő alkalommal fogjuk majd átbeszélni, viszont ami miatt...
4: Állok rendelkezésre.

0: vagyok a falunak. Délben indulnak majd a programok, tehát nem akartuk borzolni a kedélyeket egy zenés ébresztővel, de egy zenés ébresztőhöz hasonló zenés hívogató kezdődik délben. 16 órakor kezdődik a templom téren tulajdonképpen a kulturális program, egyébként déltől kirakodó vásár, kézművesek, foodtruckok, népi játékok, minden egyéb, ami egy ilyen jellegű rendezvénynek a velejárója. Helyi csoportok lépnek fel ilyen 17 óra körül, fél hatkor Fekete Family Party Band, ez egy jó kis élőzenés partizenekar, ahogy a nevéből is adódik. 8 órakor a méltán népszerű Groove House együttes vagy formáció ad élő kis koncertet. 9 órakor egy diszkó program kezdődik DJ Kenyó Ferivel, és 10:30-től nagyjából éjfélig, fél egyig DJ Junior fogja szórakoztatni a Dán-Szent Miklósra érkező közönséget. Lesz kis fonatos falutúra, közösségi játszóudvar, egy extrém mászófal a művelődési házba ki lesz építve. Színes programokkal várjuk május 30-án a környékbelieket és a Dán-Szent Miklósiakat, illetve június 4-én egy más jellegű program, Nemzeti Összetartozás napján a Falu Múzeumban, a helytörténeti kiállító helyünk udvarában lesz a megemlékezés, és ez alkalomból egy régi adósságát törleszti Dán-Szent Miklós falu közössége a történelmi iránt, hiszen a II. Világháború áldozataira emlékezve fogunk egy szobrot felavatni, és felvésni az áldozatok nevét egy táblára. Ez egy méltó és terveink szerint patetikus és illő megemlékezés lesz majd.
1: Programokkal, rendezvényekkel kapcsolatosan keressétek Dán-Szent Miklós közösségi felületeit, ahol további infókat találtok róla, természetesen mi is beszámolunk majd ezekről. Köszönjük szépen Sipeki Zsoltnak, hogy itt kezdte a reggel, Dán-Szent Miklós polgármestere volt a vendégünk.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Sometimes in life you feel the fight is over.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak töltsd fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriás bábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
4: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
5: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
6: Skoda. Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Van egy balesetünk az M0-as autót keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon történt Magló térségében. A 46-os kilométernél a belső sávot amiatt lezárták, és már most több kilométeren torlódik a kocsisor.
8: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Nachrichten,
10: Novel,
9: Noticias,
10: Novinky,
9: News.
10: Magyarul és érthetően
9: hírek.
8: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket, és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tarr Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek is csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja a bum.sk. Alapinformációi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból. Az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint... Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő záporeső, elvétve zivatar. Az északi szelet kevés helyen kísérhetik élénklökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
10: Rádió Davas, az otthon hangja.
7: A délelőtt már is folytatódik tovább itt a 93.4-en, méghozzá a Max felvételével megyünk tovább, illetve arról is hallhatsz majd, hogy fontos változás történt a TV kiskönyvekkel kapcsolatban. Néhány hasznos infót is megosztok ezzel kapcsolatban nektek.
10: A 70-es,
1: a 80-as,
10: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
10: az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: 2026. január 1-től jelentős változás történt a TB kiskönyvekkel kapcsolatban, ugyanis ettől az időponttól kezdve a korábbi papír alapú igazolvány elektronikus dokumentummá alakult át. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a munkáltatóknál működő társadalombiztosítási kifizetőhelyek elektronikus felületen férhetnek hozzá a biztosítási jogviszonyokhoz, valamint az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásaira és a baleseti táppénzre vonatkozó adatokhoz. A hatályos jogszabály előírás szerint a munkáltató köteles a papíralapú TB kiskönyvet visszaadni a biztosított személynek legkésőbb a foglalkoztatás megszűnésekor. Amennyiben erre valamilyen okból nincs lehetőség, vagyis a munkáltató nem tudja átadni vagy eljutatni az iratot az érintettnek, akkor a dokumentum megőrzése továbbra is a munkáltató feladata marad. Ebben az esetben a munkáltatónak a biztosítottra vonatkozó nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig kell megőrizni a kiskönyvet. Előre egyébként kormányrendelet rendelkezik. Ha a TB kiskönyvet átadják a biztosított részére, akkor annak megőrzéséről már a biztosítottnak kell gondoskodnia. A megőrzési határidő ebben az esetben is ugyanaz, a nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 év, írja az adó.hu. A nyugdíjszámításnál a szolgálati időt továbbra is elsődlegesen a társadalombiztosítási szervek nyilvántartás alapján kell figyelembe venni. Ha azonban egy adott időszak valamilyen okból nem igazolható ezekből a nyilvántartásokból, akkor a TB kiskönyvben szereplő adatok felhasználhatók igazolásként.
0: A Stereo támogatta az Arany Korona ékszerbolt.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobilkalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu. Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
3: Menüajánlóval megyünk tovább itt a 93.4-en, és az első állomásunk most így délelőtt a Szarvasbangó Bistro és Catering, ahol a mai napon toszkán paradicsomleves készül, tomjun leves csirkével készült. Az A menüben Gordon Bleu, petrezselymes burgonyával és francia salátával, még a B menü vajbab főzelék csibefasírtal. Aztán a vegán ajánlat a Szarvasbangóban sült paradicsomos tejszínes nacsi bazsalikommal, vegán sajttal, a mentesételük Szarvasbangó grilltál, ami tartalmaz grillkolbász, csirkenyársat, kamambert sajtot, grillzöldséget, illetve parázs burgonyát, és a desszert kínálat pedig túrófánk fahéjasan. A Sári ABC-ben kolbászos burgonyaleves készült, az A menüben málna zselé rizskocka vaníliaöntettel porcukorral, a B menü rántott gombafejek zöldséges jázminrizssel, a napi ajánlatban kínai édes savanyú oldalas zöldséges jázminrizssel, illetve barackkal sajttal töltött szezámos csirkemell burgonya pürével. És a konyha ajánlata a mai napon zöld borsóleves vajas galuskával, a főételük milánói spagetti rántott sertészelettel, vagy pedig sertés pörkölt szarvacskatésztával, savanyúsággal. A napi ajánlat hawaii csirkemell rizssel, még a desszert kínálat mágia rakás.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

az ígéret.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugas Dűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
6: Az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 14-es kilométernél a Hárosi Duna hídon karbantartás miatt lezárták a belső sávot. Az aktuális munkaterület mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, tájékoztat az útinfo.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
7: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő Salgóváránál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: Nachrichten,
9: Novel,
8: Noticias,
9: Novinky,
8: News,
9: magyarul és érthetően
8: hírek.
7: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő, vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Solgó-Tarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgó-Tarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hbg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez. Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő záporeső, elvétve zivatar. Az északias szelet kevés helyen kísérhetik élénklökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
11: 93.4 Rádió Dabas.
10: A régió leghallgatottabb rádiója.
6: Ez már a Déli Bábit a 93.4-en, amit Kaigo és Van Republic közöse már is indít. Hamarosan jön majd Ági is, aki pedig a vétel között friss információit osztja meg veletek.
10: Az ország szívében
11: együtt a legjobbakkal.
10: Rádió Dabas.
11: Az otthon hangja. Déli Báb.

Rádió Dabas az otthon hangja, a Megasztár felfedezettje, Bíró Csongor zenél nekünk itt a 93.4-en, ez a Daily Bab, már is megyünk tovább Jennifer Lopez-zel és az Ain't Your Mamával, aztán hamarosan itt lesz Ági is, majd a friss

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: A térség országgyűlési képviselője hívhatja össze a tájékoztató fórumot a gyáli TBC fertőzés ügyében. Vizsgálatot kezdeményez Felső-Pakonya veszélyes bekötőút burkolat kapcsán. Több lesz a napsütés.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Továbbra sincs új információ, zajlanak a szűrések a gyáli TBC megbetegedés kapcsán. Dr. Rutkáné Molnár Monika tankerületi igazgató a Williams televíziónak adott interjújában elmondta, az aktív TBC-s gyerek már decemberben mutatta a tüneteket, azonban a konkrét betegség később derült ki. A Monori tankerületi központ igazgatója elmondta, szigorú fertőtlenítés történt a gyáli Zrínyi Miklós általános iskolában.
10: Igazából nem lehet megelőzni, itt is utólag derült az ki, hogy a gyerek már december óta beteg volt. Épp ezért, hogyha most valaki olyat tapasztal magán, hogy láza van, vagy folyamatosan visszatérő hőemelkedése, hurutos köhögése, esetleg fogy, vagy nagyon fáradt, akkor menjen el a házi orvoshoz, és nézesse meg magát. Itt is először felső légúti megbetegedésre gondoltak, és csak azután, miután ilyen makacs volt ez a betegség, szűrték le a gyereket, és derült ki, hogy aktív TBC-s. Folyamatosan a hatóságokkal kontaktban áll az intézmény is, illetve a Monori tankerületi központ is. Azóta megtörtént az alapos takarítás, ez a népegészségügyi hatóságnak az eljárás rendje alapján. A Monori tankerület biztosította ezeket a speciális takarítószereket, illetve készfertőtlenítőket, amiket kihelyeztünk, tehát azóta is fokozottabb takarítás történik az intézményben.
7: Az illetékes Pest vármegyei kormányhivatal népegészségügyi osztálya múlt pénteken a korábban küldött kérdéseinkre ugyan nem válaszolt, hanem átküldte a már korábban nyilvánosságra hozott tájékoztatót a betegség tüneteiről és a fertőződés lehetséges módjáról. Közben Balajti István, a térség országgyűlési képviselője arra kérte az iskola intézményvezetőjét, hogy legkésőbb szerdáig hívjon össze egy nyilvános szülői és pedagógusi tájékoztató fórumot, amelyen a tankerület, a népegészségügyi hatóság és az illetékes tüdőgondozó szakemberei is jelen vannak, hogy az érintettek közvetlenül tehessék fel kérdéseiket. Amennyiben erre nem kerül sor, országgyűlési képviselőként maga fog kezdeményezni és összehívni egy lakossági fórumot az illetékes szakmai szervezetek részvételével. Önkormányzati kezdeményezés indult a Kőrösi út és a Felső-Pakonyi bekötőút állapotának felülvizsgálatára. Felső-Pakony vezetése hivatalosan is megkereste a Magyar Közút Nonprofit ZRT-t a 4601-es Kőrösi út, a Felső-Pakonyra bevezető 46303-as bekötőút, valamint a két út kereszteződésének műszaki állapotával kapcsolatban. A döntést az indokolta, hogy az elmúlt időszakban több közlekedési baleset történt az érintett szakaszokon, és felmerült, hogy az útburkolat hibái, a kátyúk, illetve az utak romló állapota is szerepet játszhatott ezek bekövetkeztében. Az önkormányzat szerint az elmúlt években jelentősen nőtt a forgalom, miközben az utak állapota folyamatosan romlik. Ezért kezdeményezték az útburkolat és az útalap teljes körű vizsgálatát, valamint a szükséges felújítási munkák előkészítését. A település emellett továbbra is szorgalmazza egy körforgalom kialakítását a Kőrösi út és a Felsőpakonyi bekötő út csomópontjában, amely hosszú távon biztonságosabbá és gördülékenyebbé tehetné a közlekedést.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
9: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
9: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
1: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Hatodik alkalommal rendezték meg országszerte a futókörök napját szombaton. Idén rekordszámú, összesen 25 rekordtán futópályán, több fővárosi kerületben és számos vidéki városban szervezték meg a kezdeményezést, amely játékos versengésre hívta a településeket. Időt nem, azonban a megtett kilométereket mérték, hogy kiderüljön, hol futották a legtöbbet. Ezúttal egy innovatív, QR kód alapú digitális időmérő rendszert vezettek be a körök és a megtett távolságok pontos rögzítésére. Az összefogás legfontosabb célja az aktív, sportos, egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgásélmény biztosítása. A versenyt az idei évben is Dabas nyerte, közel 11 000 kilométerrel. Dabason összesen 940 futó vett részt, 532 nő és 408 férfi futó a zord idő ellenére. A legtöbben 10 és 15 kilométer közötti távot futottak, de 19-en 42 kilométer felett teljesítettek a városban. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast!
7: Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható. Az északias szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!
9: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
8: 93.4 Rádió Dabas.

93.4-en a Déli Bábban, hiszen BLR-től a Rumli szólt az elmúlt percekben, és egy másik újdonsággal megyünk tovább, most már Harry Styles-tól érkezik az American Girls. Ezzel megyünk tovább, 11:47 perc van.

0: zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Rádió Dabas, a régió rádiója.
1: Közlekedési infókkal megyünk tovább, már is pontosan dél van, és az útinfo tájékoztat bennünket arról, hogy az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 14-es kilométernél a Hárosi Duna hídon karbantartás miatt lezárták a belső sávot. Az aktuális munkaterület mögött több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki.
2: Életben maradhatnak a kis benzinkutak. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, a belügyminisztériumban fog dolgozni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
3: Novel,
0: Noticias,
3: Novinky,
0: News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
2: Életben maradhatnak a kis benzinkutak a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadítása után, közölte a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint a gazdasági és energetikai miniszter rendelete időt ad arra, hogy tartós megoldást találjanak az üzemanyagpiaci problémákra. A miniszter 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj felszabadítását rendelte el a biztonsági készletből. Az indoklás szerint erre a zavartalan hazai üzemanyagellátás biztosítása miatt van szükség. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, a belügyminisztériumban fog dolgozni. Ismertette Pósfai Gábor belügyminiszter pénteken Magyar Péter miniszterelnökkel és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott tájékoztatónál a várban. Egy kérdésre a belügyminiszter azt mondta, ma reggel kezdődött a belügyminisztériumban az átadásátvétel részletes igazgatási szakasza, amire Szabó Bence is elkísért. Az ő feladata az én kabinetemen belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleménye megjelenítése lesz, mondta. Az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltó megengedett sebességet a Gyuma állomáson kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid a Facebookon azt írta, épp Lázár Jánostól vette át már hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesítette a Békés Intercity kisiklásáról Gyuma állomáson. A vonaton egy ember könnyű, egy pedig súlyos sérülést szenvedett, tette hozzá. A miniszter közölte, a katasztrófa védelem minden utast kimenekít a vonatról, a kocsik visszahelyezése és a jelentősen sérült pálya helyreállítása pedig várhatóan a következő 48 órában zajlik. Magyarországon élő csaló emelt le hatalmas összegeket a világhírű amerikai filmszínész Johnny Depp számlájáról. A két éven keresztül folytatólagosan elkövetett lopás következtében az elkövető nagyjából 220 millió forintnak megfelelő összegű kárt okozott a világsztárnak, írja a Blick. A férfit május 6-án a készenléti rendőrség bevetési egységével közösen fogták el a 13. kerületi Gömb utca egyik bérelt lakásában. 2026 elején egy amerikai pénzintézet tett feljelentést az FBI magyar kirendeltségén keresztül, ugyanis azt észlelték, hogy egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző nagyságrendű összegeket. A csaló egyébként vásárlásokat, foglalásokat intézett, amelyek fedezeteként a hitelkártyák adatait adta meg. Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő záporeső, elvétve zivatar. Az északi szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthona.
1: Már is folytatódik tovább a déli báb a 93.4-en, de már belekezdünk a nap második felében, hiszen elmúlt dél egészen pontosan 4 perccel, és ezt az órát Dua Lipa felvétele indítja el These Walls címmel, de itt lesz hamarosan Ed Sheeran és Freddy, Jani Csákvetle és még sok-sok jó előadó. Na meg ebben az órában meghallgathatod a csillagok üzenetét is, abban az esetben, hogyha reggel esetleg elmulasztottad.
3: A 70-es,
0: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
0: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
0: Déli báb.
3: Déli báb. A feje tetejére állt világ.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Rádió Dabas az otthon hangja, Marina és a Pimadonna című felvétel szólt itt a 93.4-en 3 perccel múlt 4:01, és hát közeledünk a nyárhoz, már csak néhány nap van hátra a tavaszból, és már szerintem nagyon sokan megtervezték az idei nyaralást, vagy még esetleg az utolsó simításokat hajtják végre ezzel kapcsolatosan. Európa továbbra is egyébként a világ legnépszerűbb turisztikai térsége, talán ezzel nem mondok újdonságot, ahol évente több 100 millió utazó fordul meg. A mediterrán tengerpartok, a történelmi városok, illetve a kiépült idegenforgalmi infrastruktúra még mindig mágnesként vonzza a külföldi látogatókat. A legfrissebb adatok szerint egyébként 2025-ben Spanyolország bizonyult Európa a legnépszerűbb úti céljának, ahol közel 330 millió vendégészakát regisztráltak a külföldi turisták körében. Olaszország került a második helyre, 264 millió vendégészakával, még Törökország és Franciaország egyaránt meghaladta a 150 milliós határt. Az ötödik helyen az Egyesült Királyság áll csaknem 150 millió vendégészakával, miközben Görögország, Ausztria és Horvátország szintén stabilan a legkedveltebb európai desztinációk között szerepel. A rangsor alapján továbbra is azok az országok számítanak a legvonzóbbnak, ahol egyszerre érhető el a kellemes éghajlat, a kulturális örökség, illetve a fejlett turisztikai háttér, és bár több népszerű üdülőhelyen is egyre erősebbek a tömegturizmus elleni tiltakozások, az utazási kedv továbbra sem csökken Európában. A számok azt mutatják, hogy a turisták számára még mindig a klasszikus nyaralóhelyek jelentik a legnagyobb vonzerőt, és ha már klasszikusok, akkor jöjjön egy ezredfordulós felvétel a Backstreet Boys-tól.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Néli

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Curtis és Széles Iza utolsó falat című dala szólt itt a 93.4-en. Pontosan 3:41 van, már is megyünk tovább a Csillagok üzenetével.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A Csillagok szerint így alakul a nap.
0: Amit most is a kosokkal kezdünk már is. Az uralkodó bolygód a Mars a Bika jegyébe lép, ez lefékez, lelassít egy kicsit, de arra nagyon jó, hogy végre egy kicsit önmagaddal is foglalkozz. De más szinteken is hat, jó eséllyel találkozhatsz valakivel egy közös baráton keresztül. Olyan valakivel szeretnél lenni, akinek ugyanaz az érdeklődési köre, mint a tiéd, elkezdhetsz randevúzni valakivel, akivel már régóta barátok vagytok, és egyszerűen csak hirtelen másképp néztek egymásra. A Mars belép a Bika jegyébe, és ez felkelti benne a vágyat, hogy kifejezze a kreativitását, felébreszte a benne szunyadó teremtő erőt. Figyelem, a termékenységet is felerősíti. A fogadatás megkönnyíti a következő néhány hétben. A Mars jegyváltása kissé lelassítja az ikrek körül az eseményeket, ami most kifejezetten jót tesz neked. Több időd jut átgondolni egy fontos döntést, és közben rájöhetsz arra is, hogy nem kell mindenre azonnal reagálni. Egy váratlan beszélgetés új nézőpontot adhat egy régi ügynek. Felerősödnek az érzelmek és a megérzések is, úgyhogy most tisztázni tud egy bonyolult ügyet a rák. Könnyebben ráhangolodsz másokra, és pontosan megérzed, mire van szükség annak, aki közel áll hozzád. Munkahelyen vagy családi ügyben szerencsés fordulat jöhet. A Mars hatása miatt ma különösen fontos lesz az oroszlán számára az elismerés és a sikerélmény. Olyan helyzetbe kerülhetsz, ahol megmutathatod, mennyi kitartás van benne, de egy kisebb konfliktus gyorsan elsimul, ha nem ragaszkodsz hozzá, minden áron, hogy te mondhasd ki az utolsó szót. Az, hogy a Mars föld elemű jegybe lép, a szűznek egy nagyon-nagyon jó hír, jó ritmusban haladsz a feladataiddal, nagyon jó most az időérzéked és az időzítés.

0: A fontos dolgokban. A mai nap kedvez a hosszabb távú terveknek, különösen pénzügyi vagy munkával kapcsolatos ügyekben. Egy új ötlet később sokkal fontosabb lehet, mint most gondolod. Kapcsolati ügyek kerülnek előtérbe, letisztul benned, hogy ki milyen szerepet tölt be az életedbe, kedves mérleg. A Mars energiája szenvedélyesebbé tesz, ugyanakkor érzékenyebben reagálhatsz a kritikákra. Egy nyugodt beszélgetés segít helyretenni egy félreértést, ami ebből a túlérzékenységből fakadhat. Intenzív nap vár a Skorpióra, tele erős megérzésekkel és mély felismerésekkel. Valaki olyan oldalát mutathatja meg, amit eddig nem ismertél, és ez sok mindent átír benned. Pénzügyekben vagy munkában kedvező fordulat körvonalazódik. A bika jegyében járó bolygók kedveznek a nyilasnak, ha fontos dolog van terítéken, hívd segítségül a megérzéseidet is. A megfelelő pillanatban meg fogod látni a helyes utat, figyelj a jelekre, fogadd el, amit felkínál számodra a sors, de ne feledd, nem elég belépni a kinyíló ajtón, odabent a siker végül rajtad, a hozzáállásodon múlik. A Mars egyváltása nagy fordulatokat hozhat a baknak, elképzelhető, hogy kezdetét veszi egy kapcsolat, amit valamilyen okból eleinte titokban kell tartani. Érezhetsz karmikus vonzalmat valaki iránt, vagy vonzódhatsz valakihez, akiről úgy érzed, hogy valamilyen módon szüksége van a segítségedre. Nagyon izgalmas periódus veszi kezdetét. Kissé nyugtalanabb lehet a megszokottnál a vízöntő, mert egyszerre túl sok minden jár a fejében. Jó ötlet lehet leírni a terveidet, vagy rendszerezni a gondolataidat, mert így hamarabb tisztul a kép. Ma jöhet egy olyan találkozás is, ami alaposan megbolygatja a szálakat, de csak is pozitív értelemben. És a Mars jegyváltás erősen hat a szerelmi területen a halakra. Ha szingli vagy, most felerősödik benned a vágy, hogy elköteleződj valaki mellett, és nem is kell sokat váratnod a dologra, hiszen valaki megjelenik a színen. A kémia azonnal működik köztetek, de mégis lehet valami, ami egyszerre vonz, illetve taszít az illetőben.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
3: Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: dologban éltem.
1: Tengernyi kincs van a magyar dalokban.
0: Szólj és megyek, jó volt vele.
1: És nálunk rengeteget hallhat.
0: Volt már kicsi jár.
2: Rádió Dabas.

0: A Délibábban ismét eltelt egy óra. Már is kitekintünk az utakra, és az útinform tájékoztat bennünket arról, hogy az M0-as autó déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 14-es kilométernél a Hárosi Dunahídon karbantartás miatt lezárták a belső sávot. Az aktuális munkaterület mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki.
1: Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a Budai Vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Budai Várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósvai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának púzolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed belük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UCSU Roma Informális Oktatási Alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét Kínától, írja a 24.hu. Az amerikai elnök, aki kétnapos kínai látogatáson vett részt, elmondta, a kínai államfő rendkívül erős érzelmeket táplál a sziget iránt, és nem akar függetlenségi mozgalmat látni. Xi Jinping a találkozón hangsúlyozta, a tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai-amerikai kapcsolatokban. Ha rosszul kezelik a helyzetet, a két nemzet között feszültség alakulhat ki, vagy akár fegyveres konfliktusba is keveredhetnek. Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő záporeső, elvétve zivatar. Az északi őrszelet kevés helyen kísérhetik élénklökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Nem csak a nap első felén vagyunk túl, sőt már el is telt a második részből egy óra, hanem a Délibáb harmadik óráját is elindítjuk még hozzá Sabrina Carpenter felvételével.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja. Délibáb.

0: már.
1: Rádió Dobos az otthon hangja, sziasztok, Hajdoruli vagyok. Elképesztő, de megint eltelt egy hét, és már is nem sokára érkezem a tudás morzsákkal. De előtte egy kicsit felpörgetjük a hangulatot, mert most jön egy feldolgozás, ami szinte önálló életre kelt 2007 óta. Metkin, azaz Begin a Metcontól.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Vendégek, Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

Rádiódobos az otthon hangja. Érdekes dolog a nosztalgia, főleg úgy, hogy egyébként virágkorát éli több felmérés szerint is, akár a popiparban, a filmben, de valószínűleg mindig is a régi időbe való visszarévedés jelentette a legegyszerűbb menekülést a mindennapi rohanásból és problémák elől. Állítólag nagyjából 30 év távlatából már egyfajta jótékony homállyal tekintünk vissza a múltra, és ugye ez átfedi a teljes popkultúrát is. Sőt, a mai legtöbbet játszott dalok között nem egy olyan sláger van, ami már a 70-es vagy éppen a 80-as években is népszerű volt. Ilyen például a There She Goes, ami eredetileg 1988-ban hódított, most pedig Cyril újra gondolásában is egyfajta fénykorát éli azoknak, akik akár nem is ismerték akkor, amikor kijött, tehát jöjjön most Cyriltől a There She Goes.

0: Városi legendák
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Roncsolt az alkohol a szervezetünket? A jó hír az, hogy a károk jelentős része visszafordítható lehet. Sokszor egy nehéz nap után teljesen ártalmatlannak tűnhet egy pohár bor, vagy éppen egy pohár sör. A tudomány szerint azonban nincs teljesen biztonságos mennyiségű az alkoholfogyasztás mértékének betartására. Az alkohol több mint 60 különböző betegség kialakulásáért felelhet, köztük lehet májbetegség, szívprobléma, hasnyálmirigy gyulladás, sőt többféle daganatos megbetegedés is. Már egyetlen ital is gyengítheti az immunrendszerünket, a rendszeres és nagy mennyiségű alkoholfogyasztás pedig hosszú távon az agyat, a szívet, a szervezet védőképességét is károsíthatja. A pozitívum viszont az lehet, hogy az immunrendszer képes regenerálódni, az agy bizonyos funkciói javulhatnak, a máj és a szervezet sok esetben részben helyre tud állni, az alkoholfogyasztás abbahagyása csökkentheti több betegség kialakulását, előfordulását, illetve a daganat kialakulási veszélyhelyzetet is csökkentheti. A szakemberek szerint sosem késő változtatni, a szervezetünk már hetek, hónapok alatt is hálás lehet a kevesebb alkoholért és vagy teljes abszinenciáért. A legegyszerűbb megoldás pedig az, minél kevesebbet inni, mellette sok vizet fogyasztani és kerülni a rendszeres alkoholfogyasztást.

0: Az M0-as M5-ös csomópontjánál burkolatfelújítási munkálatokra kell számítani, sávlezárások és időszakos korlátozásra is mindemellett, emiatt csomóponti ágakon lassabbra haladásra, torlódásra is kell készülni.
1: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket, és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tarra Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek így csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja a bum.sk. Alapinformációi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból, az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyeztek el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek. Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő záporeső, elvétve zivatar. Az északias szelet kevés helyen kísérhetik élénklökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
5: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Szép délután mindenkinek, kicsivel 2 óra után már itt is vagyunk. Hamarosan érkeznek a közérdekű információk, de előtte egy még gyorsabb közérdekű információ. Napszemeg és esernyő legyen kéznél mindenkinél, mert percről percre szükség is lehet rá, akár felváltva, akár egyszerre is, és most jöjjön akkor Craig David.
5: A 70-es,
6: a 80-as,
5: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
6: 93.4 Rádió Dabas,
5: az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: értéket közvetítünk. Közérdekű
1: információk. Az Áldozatsegítő Központ június 10-én fogadóórát tart Monoron, ahol az érintettek személyesen kaphatnak tájékoztatást és segítséget. A fogadóórára várják mindazokat, akik bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatává váltak, és szeretnének információt kapni a számukra elérhető támogatási lehetőségekről. A helyszínen a kormányhivatal munkatársára nyújt felvilágosítást többek között az áldozatsegítő szolgáltatásokról, az igénybe vehető támogatásokról, a jogi és a gyakorlati segítségek lehetőségeiről. A személyes jelenlét lehetőséget biztosít arra, hogy az érintettek biztonságos, diszkrét környezetben kapjanak választ kérdéseikre. Az időpont tehát június 10 szerda, 11 és 12 óra között, a helyszín Monori Rendőrkapitányság, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 86.
0: A Rádió Dabas. Közé.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kel, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
4: Mi ez? Árzuhanás az Üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: 30 gyermek nyári táborozását támogatja az Örkényi Önkormányzat. Saját gyerekeik képét használják figyelemfelhívásra a monori erdeiek. Melegszik az idő.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Az Örkényi Önkormányzat és Településvezetés 30 gyermek nyári táborozását támogatja ebben az évben, jelentette be Malata Zsolt polgármester. A városvezető videóban jelentette be a hírt, amely Révfülöpön a Bay József üdülőtábor bejárásán készült. Az idei évben a táborozás költsége 50 ezer forint per fő egy hétre, amelyhez Örkényváros önkormányzata 20 gyermek részére 15 ezer forint táboroztatási támogatást biztosít. Emellett a városvezetés és a képviselőtestület további 10 hátrányos helyzetű gyermek számára nyújt segítséget gyermekenként 35 ezer forint értékben. Ebből 30 ezer forint a tábor költségéhez, 5 ezer forint pedig költőpénzként kerül biztosításra. Így a szülőknek mindössze 5 ezer forint táborozási hozzájárulást, valamint az ezen felüli költőpénzt kell biztosítaniuk. A gyermekek kiválasztása pedagógusok javaslata alapján történik.
9: Örkényváros önkormányzata 2026-os táborosztatási költségét 15 ezer forinttal támogatja közel 20 gyerek esetén, illetve a városvezetés és a képviselőtestület pedig további 35 ezer forintot támogat gyerekenként a táborosztatás lehetőségére. Ennek a kiválasztását a pedagógusok végzik. Én szeretném, hogyha minél több gyerek élné meg a Révfülöpi élményeket, és élnék át azokat az élményeket, amiket mi is átéltünk, és most újra átéltük, ahogy végigjártuk a tábort. Úgyhogy kívánom, hogy minél több gyerek jelentkezzen, és ezzel minél több élményt éljenek meg a Révfülöpi táborban.
6: Monori Erdő község önkormányzata közlekedésbiztonsági kampányt indított a településen annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a szabályos és körültekintő közlekedés fontosságára. A kezdeményezés keretében monori erdői fiatalok a Szárazhegy Quercus Kft. Labdarúgói figyelemfelkeltő táblákon keresztül kérik a közlekedőket arra, hogy különösen az óvoda, iskola, játszóterek és egyéb közintézmények környezetében fokozott figyelemmel, valamint a megengedett sebességet betartva közlekedjenek. Az önkormányzat a következő időszakban több helyszínen lecseréli a régi, elkopott közlekedési táblákat, továbbá a lakossági jelzéseket figyelembe véve közlekedési tükröket helyez ki a veszélyesebb kanyarokban és a nehezebben belátható útszakaszokon. Több súlyos baleset történt az elmúlt időszakban a térség útjain. Május 13-án személygépkocsi és teherautó ütközött össze Hernádon az iskola úton. Vasárnap délután két személygépkocsi ütközött össze Ócsa közelében. Az ütközés következtében az egyik autó árokba sodródott. A dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd feszítővágó segítségével a roncspaszorult embert kiszabadították és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Egy személygépkocsi az útról lesodródott és az árokba hajtott hétfő hajnalban Monoron. A járműben 4 ember utazott. A monori hivatásos tűzoltók 1 embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
4: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 6. alkalommal rendezték meg országszerte a futókörök napját szombaton. Idén rekordszámú, összesen 25 rekordtán futópályán, több fővárosi kerületben és számos vidéki városban szervezték meg a kezdeményezést, amely játékos versengésre hívta a településeket. Időt nem, azonban a megtett kilométereket mérték, hogy kiderüljön, hol futották a legtöbbet. Ezúttal egy innovatív, QR kód alapú digitális időmérő rendszert vezettek be a körök és a megtett távolságok pontos rögzítésére. Az összefogás legfontosabb célja az aktív, sportos, egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgásélmény biztosítása. A versenyt az idei évben is Dabas nyerte, közel 11 000 kilométerrel. Dabason összesen 940 futó vett részt, 532 nő és 408 férfi futó a zord idő ellenére. A legtöbben 10 és 15 kilométer közötti távot futottak, de 19-en 42 kilométer felett teljesítettek a városban. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast!
6: Szerdán többnyire napos idő lesz a fátyol és gomoly felhők mellett. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északi a szél nagy területen megélénkül. Hajnalban 5-12, délután már 20-25 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!

Rádió Dabas az otthon hangja. Vannak dalok, amik nem csak egy kapcsolat végét, hanem egy egész generáció csalódásait mesélik el. John Newman Cheating című dala is pontosan ilyen. És bár sokan azt gondolnák, hogy a megcsalás ritka dolog, a felmérések szerint a kapcsolatok jelentős részében előfordult már valamilyen hűtlenség vagy titkolózás. Az viszont érdekes, hogy a legtöbben nem is a félrelépést, hanem a bizalom elvesztését tartják a legfájdalmasabbnak. Most pedig jön egy dal az őszinteségről, a csalódásról és arról, amikor már valaki pontosan tudja, hogy something's not right. John Newman, Cheating.

Néha tényleg elég egyetlen dal ahhoz, hogy jobb kedvünk legyen. A kutatások szerint a zenehallgatás csökkenteti a stresszt, javíthatja a hangulatot, sőt még az emlékeket is erősebben elő tudja hívni, mint egy illat vagy egy fénykép. Nem véletlen, hogy sokan egy nehéz nap után rögtön kedvenc zenéhez nyúlnak. Jön is most a Something About the Music.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
4: Az M0-as M5-ös csomópontnál a burkolat felújítási munkátok miatt a sávlezárásokra és időszakos korlátozásokra kell számítani. Emiatt a csomóponti ágakon lassabb haladásra, torlódásra is készüljetek.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
5: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő Salgóváránál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
6: Nachrichten, Novel, Noticias,
7: Novinky,
6: News,
7: magyarul és érthetően hírek.
5: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hbg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez. Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő záporeső, elvétve zivatar. Az északias szelet kevés helyen kísérhetik élénklökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: 3 óra után is esőmentett szép délután mindenkinek, a zenék ellen viszont nem fogunk védekezni most ebben az órában sem. Velünk lesz majd James Blunt, a Train, a Honey Beast, a Backstreet Boys és most pedig Bon Jovi.
7: Az ország szívében
6: együtt a legjobbakkal.
7: Rádió Dabas.
6: Az

Rádió Dobos az otthon hangja. Manapság szinte mindenkinek ott van a fülében egy vezeték nélküli fülhallgató, zene, podcast, telefonhívás, edzés, vagy akár a munka közben is. És bár sokan aggódnak a Bluetooth technológia miatt, a jelenlegi kutatások szerint ezek az eszközök nagyon alacsony energiájú rádiófrekvenciás jeleket használnak, jóval kisebb sugárzással, mint például egy mobiltelefon. A tudomány jelenlegi járása szerint nincs bizonyított káros hatásuk a normál használat mellett. A szakértők szerint sokkal nagyobb veszélyt jelenthet a túl hangos zenehallgatás. A tartósan magas hangerő ugyanis hosszú távon halláskárosodást okozhat, ezért is ajánlják a 60/60 szabályt, maximum 60%-án, nagyjából 60 percig érdemes egyhuzamban hallgatni a zenét, és persze rendszeres tisztítás sem árt, mert a fülhallgatók könnyen összegyűjthetik a baktériumokat is. Szóval a kedvenc zenék maradhatnak a fülünkben, csak egy picit figyeljünk oda arra is, hogy hogyan hallgatjuk őket, most pedig jöjjön egy kedvenc zene 60-as decibelen Burak Yeter-től.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
1: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
6: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
8: Minden, ami vas.
9: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousin Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
10: Porsche M5, 1238 Budapest, Szent Lőrinci út.
11: Skoda.
12: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: látom, hogy láncom van.
1: Rádiódobos az otthon hangja. Manapság szinte észrevetlenül gyűlik össze a képernyőidő. Egy kis üzenet, egy rövid videó, pár perces görgetés, aztán hirtelen eltelt egy óra. Tulajdonképpen nem csak az számít, mennyi időt töltünk a képernyő előtt, hanem hogy mikor használjuk az eszközeinket. Esténként például a telefonok, a tabletek és a laptopok erős fénye megzavarhatja az elalvást. Nehezebben termelődik a szervezetben a melatonin, vagyis az alvásért felelős hormon. Éppen ezért sok szakértő azt ajánlja, hogy lefekvés előtt legalább 30-60 perccel már próbáljuk meg letenni a képernyőket. Napközben pedig a folyamatos értesítések és görgetések könnyen szétszedhetik a figyelmünket, ezért néha egy rövid digitális szünet is megfelelően meglepően jól tud esni. A képernyők velünk maradnak, csak talán érdemes egy kicsit tudatosabban használni őket, és aki most biztos, hogy velünk marad, az Kenji, Jirak és a Cool.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

Egy nagyon szomorú történés, elhunyt Scherer Péter halálának hírét a Nézőművészeti Kft. Osztotta meg. A Jászai Majd Díjas színművész 64 éves volt. Ma este 9 órakor vírasztást tartanak a tiszteletére a B32 galériában. Scherer Péter generációk számára jelentett meghatározó színházi és filmes élményt, egyedi humora, különleges karaktere és utánozhatatlan hangja miatt az ország egyik legszeretetőbb művésze volt. Nyugodjék békében!

0: nem értünk egyet mindenben,
1: de a zene közös nevező lehet.
0: Válaszd a legjobb dalokat.
1: Rádió Tavas.
0: Az otthon hangja. Ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Az M0-as M5-ös csomópontjánál burkolatfelújítási munkátok miatt sávlezárásokra és időszakos korlátozásokra kell számítani, emiatt a csomóponti ágakon lassabb haladásra és torlódásra is készüljetek.
1: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő Salgóváránál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hbg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez. Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő záporeső, elvétve zivatar. Az északias szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 4 óra után is szép és esőmentes délután. Sziasztok, az óra vége fele majd ránézünk egy esti vacsora ötletre is, de előtte még zenél nekünk Robin Schulz, Medúza, most pedig jön David Guetta.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

Rádió Dobsz otthon hangja, pattogtassuk egy kicsit egy labdát, vagyis inkább rúgjunk bele, ugyanis focizunk egy picit, mert hamarosan egész Európa, és talán a világ is Budapestre figyel. A Puskás Aréna fog ugyanis otthont adni a 2026-os Bajnokok Ligája döntőjének, ahol az Arsenal és a Paris Saint-Germain majd csap össze május 30-án. Több mint 60 ezer szurkolót várnak a fővárosba, és ez az első alkalom, hogy Magyarország BL döntőt rendezhet. Ráadásul a nyitósóban a The Killers is fellép majd, szóval nem csak sport, hanem igazi fesztivál hangulat is érkezik Budapestre, és most jön is a Killers-től a The Human.

0: emlékeiddel, a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
5: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

játszanak, és mindegyik egy bugyiban. Rádiódabos az otthon hangja, és ha már az előbb fociztunk egy picit, hát van, ami talán, amin már meg se lehet lepődni, hogyha Magyarországról van szó, bár egy kicsit azért mégis, hiszen erről nem pontosan mit tehetünk, de a budapesti bajnokok ligája dönt ugyanis nem csak a futballról szól, hanem bizonyosan a brutális árakról is. A Puskás Arénába érkező Arsenal PSG finálé előtt már most elszálltak a szállásárak, egyes helyeken 4-8 ezer euró, vagyis akár közel 3 millió forintot is elkérnek egyetlen éjszakáért. Sokan azt mondják, ez már bőven túlmegy az egészséges kereslet kínált határán, sőt, ez nem is kell szakértőnek lenni, bőven túlmegy, de ha úgy tűnik, hogy ekkora sportesemény érkezik egy városba, bizony a szállodák is BL formába lendülnek, az más kérdés, hogy mennyire megfizethető áron maradnak ezek. Most megnézzük, hogy mennyire tud minket megfizetni French Montana és Sigala a Just Got Paid-del.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: ott is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsora tippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: És most jöjjön egy gyors, de annál finomabb recept ötlet azoknak, akik még nem tudják, mi legyen az ebéd, vagy a vacsora, holnapra nyilván az ebéd, mára pedig a vacsora. Békönös csirke saslik készül sült fokhagymás burgonya pürével. A püréhez egy egész fej fokhagymát vágjunk félbe, locsoljuk meg olívaolajjal, csomagoljuk alufóliába és süssük meg 200 fokon nagyjából 40 percig. Közben főzzük meg körülbelül 70 dekagram felkockázott burgonyát sós vízben, a csirke mellett vékony szeletekre vágjuk, picit kikloffoljuk, sózzuk, borsozzuk, majd megszórjuk piros paprikával. A bacon csíkokat egymás mellé feltekerjük rá a csirkét, majd kisebb darabokra vágjuk és nyásra

0: húzzuk, kevés olajon pár perc alatt minden oldalát szépen pirosra sütjük. A végén a sült fokhagymát nyomjuk a főtt buronyához, adjunk hozzá vajat, tejet, egy kis sót, krémesre törjük, erre kerülhet a frissen sült békönös csirkesaslik. Hát mondhatjuk, ez már biztosan nem fog megmaradni másnapra. Jó étvágyat hozzá!
1: Ételízesítő. Fűszerezett pillanatok.
2: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Hey guys, I'm Amber Mark.
3: Yeah, this is J Balvin.
1: Jump. 93.4
0: Rádió Dabas.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Az M0-as M5-ös csomópontnál burkolatfelújítási munkátok miatt sávlezárásokra és időszakos korlátozásokra kell számítani. Emiatt a csomóponti ágakon lassabb haladásra, torlódásra is készüljetek.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő Salgóváránál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók, többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hbg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez. Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő záporeső, elvétve zivatar. Az északi őrszelet kevés helyen kísérhetik élénklökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: 5 óra után is szép esőmentes délután. Mindenkinek sziasztok, itt a Hangárban, az Otthon hangján továbbra is utána járunk majd a legérdekesebb kulturális programoknak, és annak is, hogy milyen filmre razítsunk majd este a nap végén, de most előtte Tvedin Sims énekel nekünk egy hatalmasat.
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az Otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Az Öröklét őrei az első kínai császár agyakkatonái Budapesten. A világ egyik legismertebb régészeti felfedezése érkezett a Budapesti Szépművészeti Múzeumba. A legendás terrakotta hadsereg eredeti darabjai még 2026. május 25-ig láthatóak testközelből Budapesten. A kiállítás több mint 1000 évet ölel fel, és bemutatja a kínai császárok első Qin Shi Huangtinnak korát, hadseregét, mindennapjait, valamint az öröklét utáni vágyának, titkainak kutatását is. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgy kap helyet, köztük 10 eredeti terrakotta katona is. A különleges, hogy a kiállítás nem csak hogy a híres agyakatonákat mutatja be, hanem bepillantást enged a császár Kína felemelkedésének belevetett munkájába, a Han dinasztia világába is, a Sejemút korszakába, sőt az első császár hatalmas sírkomplexumának történetébe is, amely több százezer ember dolgozott évtizedeken keresztül. A terrakotta hadsereget 1974-ben találták meg kínai földművesek, és azóta is a világ egyik legnagyobb régészeti szenzációjaként tartják számon.
0: A 80-as,
2: a 90-es évek slágereivel
0: és a mai kedvencekkel
2: minden korban
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Vazarelli 120 az Op Art világa Budapesten. Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmában nagyszabású retrospektív kiállítás nyílik, amely a világhírű magyar származású művész teljes életművét mutatja be. A több mint 140 alkotás felvonultató tárlat festményeken, grafikákon, dokumentumokon, fotókon és filmeken keresztül enged betekintést abba a különleges vizuális világba, amely alapjaiban formálta meg a modern optikai és geometrikus művészetet. Vazarelli neve egyet jelent az Op Art-tal, azokkal a vibráló mintákkal, geometrikus formákkal és optikai játékokkal, amelyek szinte mozgásba hozzák a képeket. Munkássága nem csak a képzőművészetre volt hatással, hanem a dizájnra, az építészetre és a popkultúrára is. A kiállítás időrendben követi végig a pályáját, a korai figurális munkáitól egészen a híres geometrikus kompozíciókig, a Budapesti és a Pécsi Vazarelli Múzeum anyagai mellett Franciaországból, a Provence Foundation Vazarelli gyűjteményből is érkeznek különleges művek, köztük olyan alkotások, amelyeket Magyarországon eddig még sosem láthatott a közönség, május 15-től augusztus 16-ig látható a Szépművészeti Múzeumban.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: 30 gyermek nyári táborozását támogatja az Örkényi Önkormányzat. Saját gyerekeik képét használják figyelemfelhívásra a monori erdeiek. Melegszik az idő.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Az Örkényi Önkormányzat és településvezetés 30 gyermek nyári táborozását támogatja ebben az évben, jelentette be Malata Zsolt polgármester. A városvezető videóban jelentette be a hírt, amely Révfülöpön a Bay József üdülőtábor bejárásán készült. Az idei évben a táborozás költsége 50 000 forint per fő egy hétre, amelyhez Örkényváros önkormányzata 20 gyermek részére 15 000 forint táboroztatási támogatást biztosít. Emellett a városvezetés és a képviselőtestület további 10 hátrányos helyzetű gyermek számára nyújt segítséget gyermekenként 35 000 forint értékben. Ebből 30 000 forint a tábor költségéhez, 5 000 forint pedig költőpénzként kerül biztosításra. Így a szülőknek mindössze 5 000 forint táborozási hozzájárulást, valamint az ezen felüli költőpénzt kell biztosítaniuk. A gyermekek kiválasztása a pedagógusok javaslata alapján történik.
9: Örkényváros önkormányzata 2026-os táboroztatási költségét 15 000 forinttal támogatja, közel 20 gyerek esetén, illetve a városvezetés és a képviselőtestület pedig további 35 000 forintot támogat gyerekenként a táboroztatás lehetőségére. Ennek a kiválasztását a pedagógusok végzik. Én szeretném, hogyha minél több gyerek élné meg a Révfülöpi élményeket, és élnék át azokat az élményeket, amiket mi is átéltünk, és most újra átéltük, ahogy végigjártuk a tábort. Úgyhogy kívánom, hogy minél több gyerek jelentkezzen, és ezzel minél több élményt éljenek meg a Révfülöpi táborban.
6: Monori Erdő község önkormányzata közlekedésbiztonsági kampányt indított a településen annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a szabályos és körültekintő közlekedés fontosságára. A kezdeményezés keretében monori erdői fiatalok a Szárazhegy Quercus Kft. Labdarúgói figyelemfelkeltő táblákon keresztül kérik a közlekedőket arra, hogy különösen az óvoda, iskola, játszóterek és egyéb közintézmények környezetében fokozott figyelemmel, valamint a megengedett sebességet betartva közlekedjenek. Az önkormányzat a következő időszakban több helyszínen lecseréli a régi, elkopott közlekedési táblákat, továbbá a lakossági jelzéseket figyelembe véve közlekedési tükröket helyez ki a veszélyesebb kanyarokban és a nehezebben belátható útszakaszokon. Több súlyos baleset történt az elmúlt időszakban a térség útjain. Május 13-án személygépkocsi és teherautó ütközött össze Hernádon az iskola úton. Vasárnap délután két személygépkocsi ütközött össze Ócsa közelében. Az ütközés következtében az egyik autó árokba sodródott. A dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd feszítővágó segítségével a roncspaszorult embert kiszabadították és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Egy személygépkocsi az útról lesodródott és az árokba hajtott hétfő hajnalban Monoron. A járműben 4 ember utazott. A monori hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
8: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
8: www.radiodabas.hu-ra.
1: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 6. alkalommal rendezték meg országszerte a futókörök napját szombaton. Idén rekordszámú, összesen 25 rekordtán futópályán, több fővárosi kerületben és számos vidéki városban szervezték meg a kezdeményezést, amely játékos versengésre hívta településeket. Időt nem, azonban a megtett kilométereket mérték, hogy kiderüljön, hol futották a legtöbbet. Ezúttal egy innovatív, QR kód alapú digitális időmérő rendszert vezettek be a körök és a megtett távolságok pontos rögzítésére. Az összefogás legfontosabb célja az aktív, sportos, egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgásélmény biztosítása. A versenyt az idei évben is Dabas nyerte, közel 11 ezer kilométerrel. Dabason összesen 940 futó vett részt, 532 nő és 408 férfi futó a zord idő ellenére. A legtöbben 10 és 15 kilométer közötti távot futottak, de 19-en 42 kilométer felett teljesítettek a városban. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast!
6: Szerdán többnyire napos idő lesz a fátyol és gomoly felhők mellett, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északi a szél nagy területen megélénkül. Hajnalban 5-12, délután már 20-25 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Dolce Vita Italia élménye 2 évszázad magyar művészetében. A Szépművészeti Múzeum különleges kiállítása azt mutatja be, hogyan vált Itália a magyar művészek egyik legnagyobb inspirációjává a 19. századtól egészen napjainkig. A tárlaton 75 alkotó mintegy 150 műtárgya látható, festmények, grafikák, fotók, szobrok és különleges tárgyak idézik meg az olasz életérzést. Tengerpartok, napsütés, reneszánsz városok, mediterrán hangulat és a híres Dolce Vita, mindez olyan, mint olyan művész szemén keresztül, mint Csontváry, Vasszári Sándor, Gulácsi Lajos, Aba Novák Vilmos vagy Bernát Aurél. A kiállítás azt is megmutatja, hogyan szűrődött át az olasz fények és életérzés világa a magyar tájakba, a Balaton vagy a Duna képeibe is.

0: térségből továbbra sincs komolyabb fennakadásról hír, de a megszokott forgalomra azért érdemes készülni, főleg a bevezető utakon és az M0-ás környékén vezessetek óvatosan.
1: Kulturkáló, válogatott helyi és hazai programok.
0: Este 9 órától pedig egy igazán kemény akció-thriller érkezik a Film Plus-ra, jön a Wrath of Man, magyarul egy igazán dühös ember. És már önmagában is garancia az esti adrenalinra a jól megszokott páros Guy Ritchie rendezése és Jason Statham főszereplése. A történet középpontjában H áll, aki egy pénzszállító cégnél vállalt munkát, miután brutális támadás során elveszíti a fiát. Az új őrről azonban hamar kiderül, hogy nem hétköznapi alkalmazott, hidegvérű profiként veszi fel a harcot a fegyveres rabrókkal, miközben saját igazságát keresi Los Angeles alvilágában. A feszült hangulatot tovább erősíti Josh Harnett és Andy Garcia jelenléte is, sötét hangulat, feszes akciók, Guy Ritchie stílus hamisítatlan fordulatokkal, egy estére egy igaz

hozzánk kellemes kikapcsolódás. Ez egy biztos jó választás. Én pedig ezzel búcsúzom is mára, ha tehetitek, maradjatok az otthon hangján, este 7-kor és holnap reggel 5-kor a térségi napló vasárnapi adását ismételjük, 6 órától pedig már a TikTokkal együtt ébredünk. Várunk titeket, Hajdú Roli voltam, jövő héten újra találkozunk, ciao!

0: Legközelebb is kulturkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő Salgóváránál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskő váránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hbg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez. Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő záporeső, elvétve zivatar. Az északias szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sztereó.
3: Sztereó.
2: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
3: Sztereó.
2: Sztereó.
5: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: A dal visszarepít a múltba.
1: Éld át az emlékeit. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Sis! Girl, I'm about to have a...

0: Ilyen volt a reggel.
1: Így van, ez már a keddi sztereó, itt a 93.4-en köszöntjük azokat, akik élőben hallgatnak bennünket, vagy éppen követnek bennünket a Facebook oldalon, illetve a délután ismétlés hallgatóit. Vendégünk a mai napon Sipeki Zsolt, Dánszent Miklós polgármester, akit köszöntök is a műsorban. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádiódabas hallgatóit.
1: Választásokkal kezdjük, hiszen azóta még nem beszélgettünk, és nyilván itt az elmúlt időszakban arról beszélgettünk a település vezetőkkel, hogy nagyon sokan járultak az urnákhoz, ugye leadták a voksukat. A település tekintetében hogyan értékeled ezt a magas részvételt?
2: Hát nem csak frázis, de a magas részvétel, meg minden választás egy demokrácia ünnep. Tehát minél magasabb egy választáson a részvételi arány, annál erősebb a választáson nyertes párt, vagy politikai közösség, vagy személy legitimitása. Ez egy hatalmas részvétellel zajló választás volt. Nyilvánvaló legitim mandátumot szerzett térségünkben az országgyűlési képviselő úr, és a kormányzat is elismerés és gratuláció illeti a Tisza pártot és annak támogatóit, valamint a Fidesz politikai közösségét is, és a Mi Hazánk politikai közösségét, meg mindenkit, aki ebben a választási kampányban részt vett. Dánszent Miklóson is egy kirívóan magas részvétel volt. A két fő tábor közötti szavazati arány az között nem volt akkora különbség, tehát azt hiszem 18 szavazattal nyert a Tisza párt Feldman László előtt. Engem, mint a kormánypárthoz tartozó közéleti személyiséget, vagy polgármestert, ez az eredmény, ez meglepett, de nyilván ebből annak a politikai közösségnek, akit én támogatott, ennek ebből a tanulságokat le kell vonni. Kíváncsian várom a Fidesz kongresszusát, hogy milyen irányvonalak, milyen elképzelések körvonalazódnak, illetve hogy kikkel fognak ezek az elképzelések, vagy ez a stratégia megvalósulni. Én azt gondolom, hogy Fidesz politikai közösség, egy erős politikai közösség. Ennél ebből a nagy vereségből is van kiút, és ennél sokkal rokslabb helyzetből is álltunk már fel. Valamiért ennek így kellett történnie. A választók akarata egyértelmű volt, és nagyon bízom abban, hogy a Tisza politikai közössége és a kormányzat az hatékony munkát fog végezni az elkövetkezendő időszakban Magyarország, és hát Pest megye a 13 választókerület és Dánszent Miklós érdekében is.
1: Így van, az említett választókerület ugye új országgyűlési képviselő, illetve első országgyűlési képviselője Hende Máté lett a Tisza párt képviseletében. Történt-e már egyeztetés vele személyesen, illetve vannak-e olyan feladatok, olyan közös projektek, úgymond, ami kifejezetten mondjuk Dánszent Miklóst, vagy azt a régiót érinti, amiben esetleg majd az együttműködés fontos lesz a következő években?
2: Mindenképpen fontos lesz az együttműködés a következő években. Én Hende Mátért nem ismertem a választás előtt. Vannak ilyen emlékei minden a rádióból, hogy talán láttam, de nem beszélgettünk vele a kampány során, nem volt alkalmunk személyesen beszélgetni. Aztán egy nyugdíjas találkozón a választást követő héten futottunk össze, és a múlt héten talán a szerdai napon, vagy a csütörtöki napon ellátogatott hozzánk képviselő úr, és beszélgettünk talán egy másfél-két órát is, tehát volt idő egy picit megismernünk egymást, körbevittem a faluban, elmondtam az eddigi tapasztalataimat, céljainkat. A képviselő úr egyébként egy udvarias kultúrember, kellemes beszélgető partner. Nyilván ez a megbízattás, az országgyűlési képviselő, ez az első közéleti mandátuma. Kell időt hagyni arra, hogy átlássa a közigazgatás működési mechanizmusait. Nagyon nehéz munka ez egyébként, hogy egy 18 településsel rendelkező választókerületben a települések, a polgármester, tetszik a polgármesterek fejlesztési igényeit, elképzeléseit megismerje, koordinálja, és a későbbiekben támogassa majd. Furcsa helyzet ez, mert én azt gondolom, hogy a 18 településben nagyjából egy ilyen 13-14 az polgármestere nem feltétlenül kapcsolódik a Tisza párt támogatóihoz, de nem is ez ez a lényeg. Tehát az önkormányzatiságnál, noha én azt gondolom, hogy minden polgármesternek, vagy minden embernek megvan a közéleti, politikai, világnézeti meggyőződése. Én annak a híve vagyok, hogy ezt a meggyőződést ezt nem kell véka alá rejteni. Én egy nyílcsisakos ember vagyok, tehát mindig vállaltam a véleményem eddig és ezután is, de maga az önkormányzati munka az... Én azt gondolom, nem a pártpolitikai alapokon nyugszik. Természetesen a kormányzati tendenciákkal, törekvésekkel való párhuzamos működés az segíti a település előrehaladását. Egyelőre még az önkormányzatok tekintetében a kormányzati szándék az nem nagyon látszódik. Tehát, és ezért van egy szerintem egészséges bizonytalanság érzés bennem mindenképpen, de talán a polgármestertársakban is. Hát ugye itt fölmerül mondjuk azt, hogy a komment szekcióba, de ha logikusan gondolkodunk, akkor minden egyes ezzel kapcsolatos beszélgetésben, hogy vajon lesznek-e előrehozott önkormányzati választások. Azt még Orbán Viktor miniszterelnök úr is világosan tette a választások előtt, talán februárban volt egy megbeszélés a kongresszusi központban polgármestertársakkal együtt, hogy az önkormányzati rendszer az átalakításra szorul. És akkor Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy nem kiigazításokra van szükség, hanem markáns elképzelésekre. Én azt gondolom, hogy ennek helye van, és nyilván az alkotmányozó többséggel rendelkező Tisza párt frakció, illetve a kormányzat ezzel a lehetőséggel élni fog. Én remélem, és egyelőre van erre utalás is, hogy meghallgatják majd a polgármesterek elképzeléseit is. Itt ugye elsősorban ez a szolidaritási hozzájárás, tehát finanszírozási kérdések fognak a legélesebben felszínre kerülni, de hát egy ilyen felhatalmazással teljesen újra lehet gondolni az önkormányzati rendszert. A magam részéről én azt gondolom, hogy az önkormányzatokra szükség van. Ez egy jól bejáratott rendszer, egyfajta demokrácia mérésjelző is, vagy szintjelző is az, hogy egy önkormányzati rendszer, egy helyi közösség mennyire tud beleszólni a saját maga működésébe.
1: Ez lett volna a következő kérdésem, pont az önkormányzatiság kérdése, hogy településvezetőként hogyan látod ezt a rendszert? Ugye nyilván nem csak választási lázban égtünk az elmúlt időszakban, hanem azért eléggé előkerült témaként az önkormányzatiságot, az önkormányzatoknak a működése, rengetegféle egyeztetés volt az elmúlt időszakban, és hát ugye mindenki úgymond a csodát a választás után várta, teljesen mindegy, hogy milyen eredmény fog történni. Itt említetted a finanszírozást, mik lennének meg azok a legfontosabb kérdések, amivel foglalkozni kell, akár most ugye a Tisza párt, illetve a Tisza kormány részéről, illetve miért pont 2026-ban jött elő ez a kérdés, mert nem jött elő például korábban. Nem volt ez mondjuk így két köztudatba benne a településvezetőknek? Vagy?
2: Kezdem egy picit korábbról. Én 2002 óta vagyok Dánszent Miklós község önkormányzatának a tagja. Tehát 2002-től 2008-ig nagyjából az volt a tendencia, hogy az önkormányzatok kaptak ugyanígy egy központi finanszírozást, meg voltak helyi adókivetési, meg adóbevételei is. Ezekből működtették a kötelező önkormányzati feladatok, illetve a nem kötelező önként vállalt feladatokat is, és minden évben emlékszem ezekre a hajnalig tartó költségvetési vitákra, az volt a tendencia, hogy valamennyi finanszírozást elvettek, tehát takarékosságra ösztönözték az önkormányzatokat, és feladatokat, kötelező feladatokat megkaptunk. Tehát egy ilyen hatványozottan rossz helyzetbe kerültek vagy nehéz helyzetbe kerültek az önkormányzatok gazdálkodásilag, és az önkormányzatok hogyan próbálták megoldani ezeket a finanszírozási kérdéseket, úgy, hogy a fejlesztésekre hiteleket vettek fel, hogy a politikai elégedettséget megtartsák, ezért a díjakat, az adókat, azokat nem emelték megfelelő mértékben. Ennek is van egy logikája. Lényeg az, hogy 2010-re ott tartottunk, mondjuk Dánszent Miklós esetében, hogy 100 millió feletti adósságállománnyal rendelkeztünk, és amikor én 2010-ben vagy polgármester lettem, akkor azzal szembesültem, hogy a fizetéseket nem tudjuk kifizetni konkrétan, tehát el kellett dönteni, hogy fizetést adunk, vagy kifizetjük a törlesztő részleteket, vagy befizetjük a közvetlen számláinkat. Ez egy település szempontjából óriási egy probléma, tehát nem csak egy, tehát ugyanúgy működik egy település, mint egy család, tehát a kötelező költségeket követően tudunk fejlesztésekbe, vagy egyéb más dolgokba gondolkodni. 2010-13-13 egy nagyon vacak időszak volt, tehát nehéz nosztalgiával visszagondolni arra a pár évre. Tehát nekem polgármesterként úgy kezdődött a megbízatásom, hogy mindenkinek nemet kellett mondanom a segélykérelemtől kezdve, a civil szervezetek kérelméig, a rendezvényeken át, a fizetésemelések, tehát mindenre. Tehát mindenhol csak megszorítást kellett, spórolást kellett alkalmazni, és 2013-ban az az adósságkonszolidáció, amit meglépett a Fidesz kormány, azt szerintem egy történelmi jelentőségű intézkedés volt. Átalakult az önkormányzatok finanszírozása, egy úgynevezett feladatfinanszírozási rendszeré, amellyel Dán Szent Miklós tulajdonképpen jól járt. De pontosan láttuk a feladatainkat, és ehhez képest tudtunk tervezni. Tehát egy kiszámíthatóságot kaptunk, amellyel lehetett mit kezdeni. Ehhez képest indultak remek pályázati lehetőségek, belügyminisztériumtól, aztán utána jött a Magyar Falu program, ami szerintem egy nagyszerű lehetőség volt a kis települések fejlesztése számára. Ezekben a programokban mi jól szerepeltünk, tehát a működésünk az biztosított volt a kötelező feladatokra, a fejlesztéseinket pályázati forrásból el tudtunk végezni, tehát ebben az elmúlt 16 évben az adósság konszolidáció előtti 3 évvel vagy 2 évvel vet is beleszámolva rengeteg támogatás és rengeteg fejlesztés érkezett Dán Szent Miklósra, teljesen megváltozott a falu arculata. Természetesen vannak még feladataink. Önkormányzati rendszer, mit gondolunk mi erről, átalakításra szorult-e korábban? Mindig lehet jobban csinálni egy-egy rendszert. A magam én egyébként tendenciózusan azt látom, hogy ami 2002-ben egy önkormányzati képviselőtestületbe bekerülni, az, hogy is mondjam, csak egy önkormányzati képviselő, az egy tiszteletben álló személy, vagy nem lehetett akárki önkormányzati képviselő, és komolyan vették az emberek ezt a tevékenységet. Időközben nyilván átalakult a világ, tehát egyre kevesebb respektje van ennek a közéleti tevékenységnek, mert ebből előnyöket igazából nem lehet élvezni, hanem dolgozni kell, és olyan dolgokon kell vitatkozni, olyan dolgokra kell energiákat, agysejteket elégetni, amelyekkel az emberek többsége nem akar foglalkozni, inkább szórakozik, vagy dolgozik és bevételre teszhet. Mi pedig a politikával foglalkozunk, ami alapjában véve egy pozitív jelentést tartom, hogy szól közdolgaival, a foglalkozást elmélkedést jelenti. Tehát nem annyira népszerű ma már az önkormányzati képviselői mandátum megszerzése, én úgy látom, és más, mint 2002-ben volt. Nagy kérdés egyébként, hogy most ezért a tevékenységért kell-e tiszteletdi. Tehát egy akkora településen, mint Dán Szent Miklóson a képviselők, bizottsági tagok kapnak valamiféle nem nagyot, nem kell itt arra, de azért annak vannak járulékai, meg stb., és ebből az éves összegből mondjuk lehet egy klassz rendezvényt csinálni, vagy lehet vásárolni 2 buszvárót, bármilyen más programra lehet fordítani, és hogyha kapnak, akkor ezt az önkormányzat finanszírozza, vagy sem. Egy nagyvárosban persze ezek más összegek, meg másként néz ki. Nyilván el kell gondolkodni ezeken is, hogy mekkora közigazgatási egységekre van szükség, milyen jogosultságok, mekkora gazdálkodási jogkörre. Én úgy látom egyébként, hogy az önkormányzatok azok jó gazdái azoknak az ügyeknek, amikre rá vannak bízva. Tehát mondjuk most szóba kerül az, hogy nyilván, hogy az iskolák azok visszakerülnek az önkormányzathoz. Dán Szent Miklóson azt szerintem az utolsók voltunk Cegléden kerültben, akik átadtuk az iskolát, mert kiszámoltam, hogy a bepótlásra együtt mi olcsóbban tudjuk megoldani. Viszont nincs rá apparátus az önk. Tehát amikor nekem polgármesterként először oda tették a tantárgy felosztást az iskolából, hát mi ez? Fogalmam sincs, nincsen oktatási osztály egy ilyen kis településen, mint Dán Szent Miklós. Enne Máté képviselő úr megkérdezte a beszélgetésünk, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha mondom, én túl vagyok már azon az életszakaszon, amikor őszintén hangzik az a mondat az önéletrajzomban, hogy kedvelem a kihívásokat, hát ki kedveli egyébként, de ha kapunk egy feladatot, akkor ezt megcsináljuk, és a lehető legjobban csináljuk meg az erőforrásainkhoz képest, és az erőforrásokon van a hangsúly, tehát ha kapunk feladatot, akkor kapjunk hozzá elegendő finanszírozást. És akkor a jó gazda gondosságával, becsülettel a lehető legmagasabb színvonalon meg fogják oldani a polgármesterek, vagy meg fogják oldani az önkormányzatok a feladatot. Tehát közelebbről látjuk a problémákat, meg a lehetőségeket és az emberi oldalát, pontosan tudjuk, hogy miről van szó, tehát várjuk ezt a feladatot. Szerintem ezek az alapvető kérdések, amelyekben jó lenne minél hamarabb előre látni. Tehát most van egy csomó kérdőjel az ez évi költségvetés teljesítésében is tudunk-e ilyen rendkívüli támogatást igényelni, nem tudunk-e, mikor jön neki, és milyen pályázati lehetőségek a települések számára. Ezt mind jó lenne minél hamarabb látni, mert a dolgok tehetetlenségénél fogva lesz egy kifutása ennek, tehát itt azért a 27-es évben olyan nagy előrelépések szerintem nem várhatók, hogyha nem sikerül egy gyors kormányzati felállást végezni, a tempót diktálni. Bocsánat, jó bőrére eresztettem, de tehát ez egy széles téma.
1: El is vagyunk szünetre, és utána már is folytatjuk innen a beszélgetést.
3: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tessék!
5: Itt a reklám!
4: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Szűkös az időnk, úgyhogy gyorsan megyünk tovább kérdésekkel. Sipeki Zsolt, Dán Szent Miklós polgármestere a vendégünk továbbra is, és akkor beszélgessünk olyan témáról, ami fontos lehet elsősorban a közeljövő beruházásai, fejlesztései, mi az, ami várható. Ennek tudatában azért, hogy az előbbi blogban azért a felvezetőt meghallgattuk, hogy azért egyelőre nagy tere nincsen az önkormányzatoknak legalábbis ilyen jellegű mozgásokra.
2: Hát még nem várjuk, hogy mi lesz a keretrendszer, de egyébként a korábbi években végzett folyamatos munka, illetve az előző évben végzett folyamatos munka és a pályázati rendszerek, tehát van egy pár megnyert pályázatunk, ezekről a pályázatokról tájékoztattam képviselő urat is, elmondtam neki, hogy milyen munkamódszer alapján dolgoztunk együtt Pogácsás Tibor országgyűlési képviselővel annak idején. Hát mindig ismertettem a fejlesztési elképzeléseinket és évelején, és akkor ennek megfelelően haladtunk. Most küszöbön áll gyakorlatilag egy tetőépítés Magyar Falu programból, egy szolgálati lakás második építkezésének második szakasz, a tetőfelújítás következik, már kiválasztottuk a kivitelezőt, jövő héten, ha minden igaz, már munkába is állnak a mesteremberek. Ezt követően a nyár második felében remélhetőleg megépül a KAP pályázaton belül külterületi útfejlesztéseit, két mezőgazdasági, illetve hát ipari területeket megközelítendő volt, vagy aszfaltbútkolattal rendelkező, de erodálódott aszfaltbútkolattal rendelkező út felújítása történik majd meg. Küszöbön áll a világítás korszerűsítésre, LED-es világító testek felszerelésére elnyert pályázat felhasználása is, ez még egy közbeszerzési eljárás előtt van, tehát a következő testületi ülésen tervezünk erről döntést hozni, úgyhogy ebben az évben ezekkel a fejlesztési lehetőségekkel megvagyunk, vagy remélem, hogy megleszünk, és le fogjuk tudni zárni. Ezt követően jön a 17-es év, amire jó lenne minél hamarabb felkészülni, hogy már azt is fejlesztésekkel tudjuk kezdeni.
1: Ha egészében nézzük a 2026-os fejlesztési terveket, beruházásokat, akkor mennyire halad ütemszerűen a település ilyen tekintetben? Vagy van esetleg olyasmi, amit esetleg pont itt a finanszírozás, vagy bármi miatt nincs megfelelő pályázat, vagy az késik, miatt tolni kell?
2: Mi igyekeztünk minden lehetőséget kihasználni, és ezt fogjuk tenni a jövőben is. Egy elmaradásunk van, TOP plusz pályázatban jelentős fejlesztési támogatásokat nyertünk el, de itt egy olyan közbeszerzési eljárást alkalmaztunk, amelyet a korábbiakban nem, és ez a közbeszerzési eljárás nem halad a elképzelések vagy a tervek szerint. Ezzel kell majd valamit kezdeni, szintén tájékoztattam erről képviselő urat, ha ebben tud segítséget adni a következő időszakban, az nagyszerű lesz. De egyébként, tehát most nem tudjuk megmondani, hogy milyen pályázatok lenne, tehát vannak arra vonatkozó félinformációk, hogy talán a Magyar Falu program, vagy voltak ilyen nyilatkozatok kormányzati részről, hogy a Magyar Falu program bizonyos elemeit megtartják, vagy valamilyen formájában folytatni fogják. Én ezt üdvözlöm, ezt a döntést, aztán majd meglátjuk.
1: Szóba került már az iskola, tehát akkor ugye az oktatási intézményeket, illetve a gyerekeknek fenntartott intézményekről kicsit beszélgessünk. Beiratkozási időszak van, mennyire tud lépést tartani ilyen tekintetben a létszámmal jelenleg a település?
2: Az iskolánk azt tudja fogadni a létszámot, ez korábban egy magasabb gyermek létszámra volt tervezve, vagy beállítva, mind az infrastruktúra. Én a pontos létszámot így tanerők tekintetében, meg technikai dolgozók tekintetében nem tudom, vagy nem látom ennek az összefüggéseit jelen pillanatban, de hamar képbe lehet ezzel kerülni. Az óvodánk, illetve a mini bölcsödénk az kiválóan működik teljes létszámmal, tehát gyakorlatilag itt már látszódik a férőhely hiány, és ahogy most nézem a tendenciákat, a településen történő építkezések, beköltözések, lélekszám növekedés tekintetében, ezzel foglalkoznunk kell, hogy hogyan tudunk óvodai létszámot bővíteni, hogyan tudjuk az intézményt átalakítani, mert erre igény lesz örvendetes módon egyébként.
1: jelenleg olyan ingatlannal rendelkezik, vagy olyan jellegű bővítéssel, hogy ezt meg is tudja lépni, akár mondjuk ősszel, vagy jövő év elején az önkormányzat, vagy itt pályázatra lenne majd
2: itt szükség? Pályázatra lesz szükség, hát amennyiben az előbb említett Opus pályázatokban sikerül eredményt elérni, akkor ott épül majd egy új mini bölcsőde épület, így a mostani használatban levő mini bölcsődei óvoda rész, az felszabadul, ott lehet talán egy másik csoportszobát kialakítani, de egyelőre, tehát ezt önerőből egy ilyen település, ilyen bevételekkel, meg adóerőképességgel rendelkező település, mint Dánszent Miklós nem fogja tudni megvalósítani. Szüksége lesz rá a pályázatokra, illetve a támogatásokra tekintetben.
1: Lenne még sok-sok kérdés, csak idő hiányába ezt majd egy következő alkalommal fogjuk majd átbeszélni, viszont ami miatt még itt tartjuk a polgármester.
2: Dánszent Miklós nem fogja tudni megvalósítani. Szüksége lesz rá a pályázatokra, illetve a támogatásokra tekintetben.
1: Lenne még sok-sok kérdés, csak idő hiányába ezt majd egy következő alkalommal

0: fognak, délben indulnak majd a programok, tehát nem akartuk borzolni a kedélyeket egy zenés ébresztővel, de egy zenés ébresztőhöz hasonló zenés hívogató kezdődik délben. 16 órakor kezdődik a templom téren tulajdonképpen a kulturális program, egyébként déltől kirakodó vásár, kézművesek, food truckok, népi játékok, minden egyéb, ami egy ilyen jellegű rendezvénynek a velejárója. Helyi csoportok lépnek fel ilyen 17 óra körül, fél hatkor Fekete Family Party Band, ez egy jó kis élőzenés parti zenekar, ahogy a nevéből is adódik. 8 órakor a méltán névszerű Groove House együttes vagy formáció ad élő kis koncertet, 9 órakor egy diszkó program kezdődik DJ Kenyó Ferivel, és 10:30-től nagyjából éjfélig, fél egyig DJ Junior fogja szórakoztatni a Rán-Szent Miklósra érkező közönséget. Lesz kisfonatos falutúra, közösségi játszóudvar, egy extrém mászófal a művelődési házba ki lesz építve. Színes programokkal várjuk május 30-án a környékbelieket és a Rán-Szent Miklósiakat, illetve június 4-én egy más jellegű program, nemzeti összetartozás napján a Falu Múzeumban, a helytörténeti kiállító helyünk udvarában lesz a megemlékezés, és ez alkalomból egy régi adósságát törleszti Rán-Szent Miklós falu közössége a történelmé iránt, hiszen a II. Világháború áldozataira emlékezve fogunk egy szobrot felavatni, és felvésni az áldozatok nevét egy táblára. Ez egy méltó és terveink szerint patetikus és illő megemlékezés lesz majd.
1: Programokkal, rendezvényekkel kapcsolatosan keressétek Rán-Szent Miklós közösségi felületeit, ahol további infókat találtok róla, természetesen mi is beszámolunk majd ezekről. Köszönjük szépen Sipeki Zsoltnak, hogy itt kezdte a reggel. Rán-Szent Miklós polgármester volt a vendégünk.
2: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
3: Stereo.
2: Stereo.
4: Ezek voltak a reggel témái.

0: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
0: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket, és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tar Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek így csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja a bum.sk. Alapinformációi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból, az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyeztek el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek. Holnap többnyire napos idő lesz fátyol és gomoly felhők mellett. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lehet. Hajnalban 5-12, de kora délután már 21-25 fokot is mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
2: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
1: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. A adásunkban sorra veszük a Top Fitness versenyzőinek az elmúlt időszakban elért sikereit, és elkísérjük őket Zágrábba, majd Barcelonába. Sétálunk egyet az Ócsai Öreghegyi pince soron Orbán nap alkalmából, és végül érkezik egy könyv a Dabasi könyvtárból. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: A Top Fitness-esen néhány versenyzője májusban Zágrábban járt, és nemzetközi porondon is megmérettette magát. Hogy hogyan érezték magukat a lányok, és hogy milyen eredményeket értek el, az már is kiderül.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Varró Erika, Rizmajer Boglárka, Pekker Jázmin, Húgyác Hédi és Farkas Flóra. Szervusztok, köszöntelek benneteket az éterben.
3: Szia, Brigi.
0: Erika, először hozzád fordulnék, hiszen a lányok hihetetlen sikert értek el, nem csupán kis hazánkon belül, hanem határainkon túl is. Mesélj nekünk a legutóbbi utazásotokról.
4: Kijutottak a lányok Zágrába az International Dance Open World Final nevezetű versenyre. Két magyarországi versenyen kellett kvalifikálniuk magukat, és így jutottak ki. Nagyon régen voltunk külföldön versenyen, ugye a Covid óta szinte egyáltalán nem. Akkor mentünk volna, hanem már nem volt rá lehetőségünk, és most akkor megpróbáltuk újra, és nem is bántuk meg, mert tényleg nagyon pozitív élményekkel tértünk haza. A lányok nagyon ügyesen szerepeltek, nagyon élvezték, a közös utazást is élvezték. Volt egy busz, amivel szülők nélkül mentünk, és volt még két autó, ahova szülők is jöttek, a kisebb lányokkal. De hát egy nagy élmény volt így közösen a gyerekekkel, edzőként is így utazni, hogy készülünk valamire, és elutazunk messzire, és akkor ott együtt alszunk, együtt étkezünk, együtt töltjük a napjainkat, úgyhogy nagyon-nagyon jól éreztük magunkat.
0: Ugye a szakmai dolgokon kívül ilyenkor érdemes ránézni a másik oldalról is, amit említettél. Mit jelent a lányok életében egy-egy ilyen út, egy-egy ilyen verseny, távol a szülőktől, mégiscsak más millióban, mégiscsak idegen környezetben?
4: Mindig azt mondom a szülőknek is, és a lányoknak is, és nem csak a versenyzőknek, hanem a nem versenyző szülőknek is, gyerekeknek is, hogy a legelső az egészségük, a második a tanulás, és a harmadik a torna. Na most ezt néha ugye keveredik, mert hogy annyira szeretik a tornát, hogy sokszor ugye próbáljuk előtérbe helyezni a tornát, vagy hát ők próbálják, de nagyon nehéz azért megtalálni az egyensúlyt, hogy egészségesek is legyenek, ne sérüljenek meg, vagy ha sérülésük van, ne terheljük túl őket. Elég nehézkes szokott lenni, hogyha sérülés van, de most szerencsére nem volt felkészülésben, és tényleg egy nagy élmény volt nem csak a tornára figyelni és a gyakorlatukra, hanem arra is, hogy jól érezzük magunkat.
0: Milyen gyakszikat vittetek ki? Már bejáratott volt, igen, vagy valami kifejezetten erre
4: igen,
0: készült?
4: Igen, bejáratott volt, és egyéni gyakorlatokat csak.
0: No, hát akkor nézzük az egyéni gyakorlatokat, az egyéni versenyzőket. Hédi, kezdjük veled a sort. Mesélj nekünk egy picit a gyakorlatodról, és hát az élményeidről.
3: Ez egy nagyon jó élmény volt. Én még sose voltam ilyen, nekem ez volt az első. Kicsit jobban izgultam, de miután feléptem a színpadra, már teljesen ámult. Nagyon jó élmény volt. A szülők nélkül kicsit fura volt, de közben jó is volt. A tokatokára van a gyakim, a ruhám az rózsaszín, lila és egy kicsit szivárvány színű anyagokból van. Hát a hajam az be volt fonva és felcoffozva, a sminkem az meg lilás rózsaszín volt.
0: Gondolom, ilyenkor megnézitek a versenytársakat is, hiszen elég nagy ilyenkor a merítés, és azokkal is találkozhattok, akikkel az itthoni versenyeken nem volt olyan, aki neked nagyon tetszett, egyáltalán volt időtök megnézni másokat?
3: Hát nem mindenkire volt időnk, de megnéztük, és voltak olyanok, akikkel még nem indultam.
0: Volt inspirációs tényező? Volt, aki nagyon tetszett, akinek az elemeiből átemelnél egy-kettőt a sajátodba, hogy a ruhája tetszett, a haja tetszett, a sminkje tetszett?
3: Az elemei voltak.
0: Voltak?
3: Igen.
0: Akkor lesz mind dolgozni az elkövetkezendő időszakban. Mesélj nekünk az elért sikerekről, eredményekről. Hányan vettek részt a te mezőnyödben, és te milyen helyen végeztél?
3: 21-en voltunk a korcsoportomba, és 13. lettem.
0: Nagyon gratulálok. Ad egy plusz löketet ez, hogy külföldön voltál, külföldi versenyen mérettettél meg, szép eredményt hoztál haza.
3: Igen.
0: Jól van, akkor sok sikert kívánok neked a közeljövőben. Menjünk is tovább. Pekker Jázminnal beszélgetünk. Jázmin, mesélj egy picit te is az élményeidről.
5: Nekem is nagyon tetszett. Nekem még a puszsofőr is nagyon tetszett.
0: Vicces volt? Énekelt?
5: Szórakoztunk.
0: Szuper, akkor az út maga is tök jó volt. Nem volt hosszú ez a 4 óra?
5: Nekünk nem úgy tűnt.
0: Elcsacsogtátok az időt.
5: Igen. Hát, igen.
0: És milyen volt a verseny? Mit éreztél, mit gondoltál?
5: Most kivételesen nem izgultam.
0: Komolyan?
5: Nem izgultam. Örültem is az eredményemnek, meg hogy boldog voltam, végre egy ilyen is részt vettem.
0: Milyen eredményt értél el?
5: Együtt voltunk a 7-ben, én a 21-ben 18-dik lettem.
0: Nagyon-nagyon gratulálok. Mesélj te is a ruhádról, a zenédről.
5: Az én zeném ABC és a Schoolgirl. Nekem ilyen vörös-fehér ruhám. A hajam meg ilyen vonat, cikcakos haj végigfonva. A sminke meg fehér lilás.
0: És volt olyan, aki versenyzők közül, aki neked is tetszett, az elemei tetszettek, a ruhája tetszett.
5: A ruhájuk tetszett.
0: El tudjuk mondani, melyik volt a legszebb ruha szerinted, ami neked nagyon tetszett?
5: Nem.
0: Nem. Jól van, mindenki menjen el egy ilyen versenyre és szemezgessen. Köszönjük szépen, és gratulálunk természetesen az elért eredményhez. Boglárkával folytatjuk, Rizmaier Boglárkával mesélj nekünk az élményeidről és a versenyről.
6: Már volt ilyen élményem, de akkor még kicsik voltam. Szóval most jó volt ezt így felemelíteni.
0: Milyen volt a verseny, milyen volt a mezőny, hogy érezted magad?
6: Összességében szerintem nagyon jó verseny volt. Korcsoportom az elég erős volt. Hatan voltunk a korcsoportban, és 5. lettem, de örülök így is neki.
0: Gratulálunk természetesen az elért sikerhez, ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Neked a zenédről, ruhádról, az egész millióról, ami körbevesz egy-egy gyaki alatt, mit lehet tudni?
6: Nekem a Beyoncé-től a Naughty Girl-le van a zeném, és igazándiból a ruhám kék arany, sminkem is kék arany, hajamban is megjelent az aranyszín, ilyen kis fém dolgokat raktunk bele, díszeket.
0: Inspirálódni sikerült? Neked is voltak esetleg olyan gyakorlati elemek, olyan ruhák, olyan dolgok, amiket mondjuk későbbiekben be lehet építeni a saját outfitedbe?
6: Igen, láttam olyan elemeket, amik így nagyon és majd edzésen megpróbálom őket.
0: Akkor sok sikert kívánunk ehhez. Menjük is tovább Farkas Flórához. Flóra, mesélj nekünk egy picit, hogy te hogy érezted magad.
5: Én nagyon jól éreztem magam. Ez volt az első külföldi versenyem. Már előtte nap izgultam, milyen lesz. Ahogy lehetett a szünetekben, minél többször átvettem a gyakit, hogy de ott a bemelegítő résznél is néha átvettem. Az elején izgultam, de utána vettem mély levegőket, és utána már nem.
0: Hány éves vagy, ezt elárulod nekünk?
5: 8.
0: Mikor kezdted?
5: Tavaly előtt.
0: És mi az, ami a legjobban tetszik ebben a sportban neked?
5: Az, hogy tanulhatok új elemeket, meg sokszor kapok anyától ruhát, amit megrendez az edző.
0: És mit láttál? Volt olyan lány, aki nagyon-nagyon tetszett neked, akár a ruhája miatt, akár a gyakszia miatt?
5: Igen, volt, és aki nagyon tetszett, az a Hugyeszéd és a Pekker Jászmin.
0: Ó, a hazai mezőnyből válogattál kedvenceket, nagyon-nagyon szuper ez a válasz. Mit szólsz mindehez, Erika?
4: Imádnivalóak ezek a lányok, és nagyon örülök, hogy megismerhettem őket erről az oldalról is, hogy szülő nélkül, hogy viselkedtek, és hogy helytáltak. Mondjuk a Flórával pont ott voltak a szülei. Nagyon-nagyon megdicsérem a lányokat a felkészülés alatt is, a versenyen helytállásért is, és olyan közösség voltunk, ami nagyon-nagyon üdítő volt, és konfliktusmentes, nagyon-nagyon édesek voltak, úgyhogy büszke voltam rájuk minden szempontból.
0: Pont ezt akartam én is kiemelni, hogy ahányszor én láttalak benneteket a színpad mellől, én mindig csodálkozva néztem azt a fajta összetartást, azt a fajta közösséget, azt a fajta egymásnak drukkolást, amit a lányok egymás felé tanúsítanak. De úgy tűnik, hogy ez így megmarad évről évre, évtizedről évtizedre.
4: És azért marad meg, mert a nagy lányok adják tovább. Általában mindig segítenek a táborokban is, ami egy kicsit már felszabadultabb, és azt látják tőlünk, hogy mi olyan szeretettel vagyunk a lányok felé, hogy ők is ugyanezt adják tovább, és ez megsokszorozódik, és amikor egy fellépést látsz, vagy egy versenyen, ha látnád, hogy szurkolnak egymásnak, csodálatos, mert tényleg olyan vagyunk, mint egy nagy család, és teljesen olyan erős szeretettel tisztelik egymást, és ölelgetik egymást, és szeretik egymást, hogy ez nem csak a tornáról szól.
0: Flóra, milyen a nagy lányokkal együtt utazni, versenyezni?
5: Nagyon jó velük utazni, és mást megnéz, hogy mi legyen a telefonján, és olyan haját csinál nekem.
0: No hát, már csak ezért megéri csatlakozni egy-egy ilyen sport egyesülethez. Erika, mi a következő lépés? Hova mentek? Mire készültök?
4: Május 17-én Dabason lesz újra egy ritmusverseny, és június 25-én pedig a Magyar Modern Táncok Magyarországi Szövetségének a VB-je lesz, ahova megint csak a lányok kvalifikálták magukat, úgyhogy az is egy nemzetközi verseny lesz, igaz, hogy itt Magyarországon, de mindig nagyon színvonalas, és az is egy nagy élmény a lányoknak. És még szeretném elmondani, aki nincs itt, azoknak az eredményeit is jó, hogy...
0: Igen, nézzük akkor őket is.
4: Tehát Farkas Flóra 11. lett, Szabados Júlia 10., Berényi Nóra 5., Pereszlényi Szornya 10., Szabados Janka 3., Jecédi 13., Kész Fruzsina 5., Rizmer Boglárka 5., és Becker Jászmin 18. És nagyon elégedettek vagyunk ezzel az eredménnyel, és gondoltuk, hogy ez most csak a kezdet. Szeretnénk több nemzetközi versenyen is megmérettetni magunkat, mert tényleg nagyon jól éreztük magunkat, és most a nagylányaink egyébként Barcelonába készülnek szeptember elején, arra is nagyon-nagyon hosszú az előkészület, hogy minden rendben legyen, és hogy meglegyen a forrás is hozzá, és itt szeretném megköszönni az önkormányzat segítségét, mert bármikor kérünk, mindig segít nekünk egy kérésnél, akár anyagilag, akár valahogy máshogy tárgyi segítséggel. Nem csak az önkormányzat, hanem a szülők is hozzájárultak ehhez a versenyhez, és vannak vállalkozók is, akik nagyon szívesen támogatják ezt a jó ügyet, úgyhogy nagyon nagy köszönet nekik.
0: Köszönjük a támogatók segítségét, és hát mindig lehet csatlakozni ebbe a csapatba, úgyhogy aki még szeretné támogatni a Top Fitness-es lányait, az megteheti. Köszönöm szépen Varó Erikának, Rizmajer Boglárkának, Becker Jászminnak, Hugyec Hédinek és Farkas Flórának, hogy elfogadták a meghívásunkat. Lányok, sok sikert! Köszönjük, hogy itt voltatok! Szépen.

0: best. Maradunk a Top Fitness Esen házatáján, de a kicsik után most érkezzenek a nagyok, Zágráb után pedig Barcelona. Ide készülnek ugyanis a versenyzők az ősszel. Jöjjenek a részletek és egy barátságkar kötő története.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Nagyon sokan vagyunk a stúdióban, és nagyon szép cél, amiért küzdünk. Hamarosan erről is beszélgetünk itt az otthon hangján, de előtte bemutatom vendégeinket. Itt van velünk Hüftervej Evelin, Lantos Nóra, Dori Kamilla, Kész Fruzsina és Bálint Blanka. Sziasztok, köszöntelek benneteket az éterben.
3: Szia Brigi, nagyon szépen köszönjük a meghívást.
0: Evelin, kicsit vezessük fel a történetet, mert több dologról is fogunk beszélgetni. A lányok ugye a Top Fitness esélyben sportolnak, versenyeznek, ezzel kapcsolatos természetesen az a hír is, amit hamarosan megosztunk majd a hallgatóinkkal, de előtte nézzük át az elmúlt időszakot, merre jártatok, milyen versenyeken mutattátok meg magatokat, és milyen eredményeket értetek el.
3: Január óta 3 magyar bajnokságon vettünk részt, és nagyon-nagyon szép eredményekkel zártuk, leginkább az élmezőnyben végeztek a lányok, a tanítványaink, és tulajdonképpen ennek eredménye az is, hogy most egy világbajnokságra készülhetünk, ami majd ősszel kerül megrendezésre.
0: Beszéljünk akkor erről a világbajnokságról. Minden részletet tudni akarunk erről.
3: Ez a Unity for Passion Dance Fest Magyarországi Szövetség által rendezett magyar bajnokságokon vettünk részt, ahol megszereztük a kvalifikációt ahhoz, hogy mi ide kijuthassunk. Egyesületi szinten szereztük meg, viszont 6 olyan tanítványunk van, akiket úgy gondoltunk, hogy méltóképpen tudnák egyesületünket képviselni, és természetesen Dabas városát is, mert hogy tulajdonképpen ez a világbajnokság nem csak egy sima világbajnokság lesz, hanem a szervezők is mini olimpiának nevezik. Tulajdonképpen 3 napon keresztül fog tartani, késő esti órákig tartó versenynapok várnak ránk, és 3 versenynap alatt 15 workshopot fognak rendezni, amiken ugye részt is fogunk venni, úgyhogy nem csak élményekkel fogunk gazdagodni, de valószínűleg sok-sok újfajta tudás is bővülünk.
0: Volt már hasonló dolog az egyesület életében?
3: Igen, pont a múlt héten utaztak leginkább a kisebb versenyzőink Zágrábba, de az előtt én úgy emlékszem, hogy hosszú éveken át külföldre nem jutottunk ki világbajnokságra. A Modern Táncok Magyarországi Szövetsége rendez minden évben világbajnokságot, de itthon Magyarországon. Ott is nagyon szép számmal szokták képviselni tanítványaink egyesületünket, viszont ez mindig ugye Budapesten van megrendezve, úgyhogy külföldön én úgy emlékszem, hogy már nagyon-nagyon régóta nem jártunk.
0: Akkor lányok, hozzátok fordulnék, Blankával kezdünk. Blanka, mesélj nekünk egy picit az elmúlt időszakodról, ugye Evelin már felvezette, hogy merre jártatok, de most akkor így rá tudunk térni az egyes eredményekre, célokra, tervekre. Mesélj nekünk egy picit.
4: Nekem egy éve volt egy komoly térsérülésem, úgyhogy nemrég álltam vissza versenyezni. Tavaly november óta állok rendszeresen újra színpadra, és azóta az élmezőnyben szoktam végezni.
0: Milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy mehettek a világbajnokságra?
4: Én még nem versenyeztem külföldön soha, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy erre is van lehetőségünk.
0: Akkor menjünk tovább. Fruzsi, milyen szezonod van, milyen gyakszit viszel ki?
5: Hát én új gyakorlattal készülök menni, amit most tanulok be. Evelin fogja ezt a gyakorlatot készíteni, és ezt már a héten el is kezdtük, és ez egy nagyon erőteljes gyaki lesz szerintem.
0: Evelin, mit jelent a ti szótáratokban az erőteljes gyaki?
3: Tulajdonképpen azt jelenti, hogy elkezdődik a zene, és amikor az utolsó ütem is lecsendül, akkor állunk meg, és akkor addig viszont teljes gőzzel erőfeszítéssel állunk színpadra.
0: Honnan inspirálódtok? Ugye említetted, hogy új a gyakorlat teljesen, gondolom az edzővel párhuzamosan, közösen, együttműködve alakítjátok ki majd azt a struktúrát, amit láthat a közönség a színpadon, de mégiscsak hogy megy ez a gyakorlatban?
3: Most ugye jelenleg Fruzsi szempontjából is az ő erősségeit vettük szem elé, és az ő ízlésének megfelelő zenét kerestünk. Egy modern, mai zenét választott, egy igazán pörgőset, úgyhogy leginkább innen.
0: Nem tudom, hogy ilyenkor mennyire nézitek meg, hogy a nemzetközi porondon mi az a trend, ami éppen hódít, és mennyire kell ahhoz alkalmazkodni.
3: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, most ez mozgatja a mi fantáziánkat is, mert mert hogy ahogy az előbb említettem, hosszú évek óta mi nem voltunk külföldön kint, tehát nem ismerik a nemzetközi mezőnyt, a nemzetközi bírókat. A pontozási rendszer az ugyanaz, mint Magyarországon, viszont minden más újdonság lesz. Annyi segítségünk lesz, hogy most június 12-én lesz egy Unity for Passion Dance Fest magyar bajnokság, ahova azokat a tanítványainkat elvisszük versenyezni, akik Barcelonába ki fognak utazni, mert hogy itt nemzetközi mezőny lesz, ez egy világkupa lesz, és nemzetközi lesz a bírói gárda is, és várjuk azt, hogy hát ha onnan okosabbak tudunk lenni, hogy kell-e változtatnunk, vagy jó helyezéseket értünk el, meg vagyunk-e vele elégedve. Úgyhogy ez még a jövő zenéje.
0: Van idő ilyenkor még arra, hogy új elemeket beépítsetek egy már begyakorolt gyakorlatba?
3: Igen, határozottan. Ugye most az a nagy szerencsénk, hogy a világbajnokság előtt itt lesz a nyári szünet, úgyhogy én már mondtam is a lányoknak, hogy az
0: nem augusztust... Nem lesz nyári szünet.
3: Hát nem, igen. Úgyhogy az augusztust azt erre kell majd szánnunk, úgyhogy fel fogunk készülni rá.
0: Fruzsi, milyen érzések vannak benned, hogy a VB-re készültök és ellátogattok Spanyolországba?
5: Hát én nagyon örülök, hogy elmegyünk, mert én régebben, még amikor kicsi voltam, voltam Zágrábban is, és Bécsben is versenyen, és én azokat nagyon élveztem, szóval nagyon örülök, hogy újra megyünk külföldi versenyre.
0: Mit jelent egyébként, vagy mennyivel másabb egy külföldi verseny, mint ha itthon mentek el bárhova?
5: Más a mezőny mindenképpen, mert ugye ott nem igazán ismerünk versenytársakat.
0: Város nézni ilyenkor van idő, vagy az teljesen skippelitek?
3: Nem igazán, úgyhogy...
0: Akkor még egyszer ki kell menni.
3: Igen, versenyezni megyünk. Viszont az a nagy szerencsénk, hogy a hotel és a versenyhelyszínek, azok tengerparti részlegen lesznek megrendezve, úgyhogy biztos, hogy egy tengerpartozás is majd be fogunk iktatni a sűrű program mellé.
0: Kamilla, mesélj nekünk egy picit te is a gyakorlatodról, illetve az elmúlt időszakról.
6: Hát én egy közel egy éves gyakorlattal fogok indulni, én már nagyon izgulok, és mint már Evelyn említette, augusztusban ez elég sok időt fog igénybe venni, de nincs megállás nekünk sem probléma, hiszen mindent beleteszünk, hogy jól sikerüljön.
0: Te hogyan készülsz erre a világbajnokságra? Milyen érzések kavarogtak benned, amikor megtudtad, hogy hát sikerült, és mehettek?
6: Én sem voltam még ilyen külföldi versenyen, szóval én nagyon várom, nagyon izgulok, hogy ez milyen élmény lehet. Biztos, hogy fantasztikus lesz kint szerepelni, új zsűrik, nemzetközi verseny. Nehezebb lesz a mezőny is, ugyanis az ellenfelek is biztosan olyan ellenfelek, akik készülnek rá, úgy, mint mi. Szóval nagyon izgulok, de szerintem jól fog sikerülni.
0: Na hát ebben biztos vagyok, mi drukkolunk nektek. Nóra, mikrofon a tiéd, mesélj nekünk egy picit magadról.
7: Én igazából egy kb. Fél éves gyakorlattal fogok elindulni. A következő versenyünk ugye júniusban lesz. Ez is a Unity for Passion Dance Festnek a versenye, ahogy már Evelyn is említette. Meglátjuk, hogy sikerül az elindulás, mivel van még mindig egy sérülésem, ami miatt az utóbbi versenyeket ki kellett, hogy hagyjam, de előtte viszont nagyon jó eredményeim voltak, és nagyon jól sikerültek ezek a versenyek.
0: Te hogy készülsz a VB-re?
7: Amint lehet, visszaállok, sőt, már most is járok edzésekre erősíteni, hogy minél könnyebb legyen visszaállni majd a versenyekre.
0: Ugye vannak olyan tényezők, amiket nem tudunk befolyásolni, ilyenek a sérülések is. Ezeket hogy tudjátok kordában tartani, hogy tudjátok hát úgy végezni az edzéseket, hogy ne legyen baj, meg úgy elmenni egy-egy versenyre, hogy azért a VB-re mindenki a legjobb formáját tudja hozni.
3: Igen, ez nehéz, ugye erre nem számít az ember mindig a legrosszabb kor a legváratlanabb helyzetben. Nóri esetében ez egy tornaórán történt, tehát, hogy...
0: Felmentést esiből.
3: Felmentést kapott, így van évvégig. Úgy tudunk alkalmazkodni, hogy Nóri nem hagyott ki egy edzést sem az új sérülése véget, hanem azokat a gyakorlatokat csináljuk, amiben neki ezt nem kell használnia. Tehát leginkább lazít, nyújt és erősít. Pontosan azért, hogyha majd ő visszaállhat, tehát most jelen esetben lejár ez a 6-7-es pihenő, amit ugye a kezelőorvosa kiírt, akkor hát az állóképessége és az erőnléte ne romoljon le, hanem akkor arról a szintről tudja folytatni, ahol ő akkor abba hagyta hetekkel ezelőtt.
0: Nagyon-nagyon összetett az a produkció, amit bemutattok egy-egy ilyen alkalommal, egy-egy verseny alkalmával. Gondolok itt arra, hogy nem csupán az erőnlét a fontos, és az, hogy milyen gyakorlatot mutattok be, hanem hogy miben mutatjátok be azt a gyakorlatot, és egyáltalán hogyan mutatkoztok meg a közönség előtt. Ezeken a dolgokon változtattok, más lesz kicsit a smink, más lesz kicsit kicsit a haj, más lesz kicsit a ruha, nem tudom, hogy itt a nemzetközi trendeket egyébként mennyire veszitek figyelembe, vagy mennyire figyelitek?
3: Abban bizakodunk, hogy Magyarország a fitness sportágon belül is ezért egy elég erős országnak számít, hogyha lehet ezt így mondani. Élmezőnyben szoktunk végezni, úgyhogy abban bizakodunk, hogy amit itthon képviselünk, az külföldön is működni fog. De ugye most ez a barcelonai világverseny, ez picit ilyen szempontból lutri, hiszen ugye nincsen erre rálátásunk jelenleg, hosszú évek óta nem is indultunk külföldön, úgyhogy most majd okosabbak leszünk ősszel, hogy fog ez sikerülni, és hogy mi tulajdonképpen kint a trend. És hogyha a lányoknak kedves szotyan jövőre is kiruccanni, akkor már egy picit okosabban vágunk bele.
0: Lányok, ti figyelitek egyébként a külföldi trendeket, a külföldi versenyzőket? Szembe jön a TikTokon egy-két olyan lány, olyan versenyző, akinek szívesen viselnétek a sminkjét, vagy egy-két hajfonatát? Meséltek nekünk egy picit erről.
7: Én igazából személy szerint, amikor úgy a Kim készül, akkor szoktam így jobban megnézni a sminkeket, hajakat, és akkor Evelynnek a segítségével szoktuk ezt kiválasztani, de így közben én igazából nem nagyon szoktam, inkább az elején.
5: Hát én a Nórival egyet tudok érteni, mindig Evelynnel szoktuk az inspirációkat keresni így a gyakik legelején.
0: Akkor ez egy csajos sportág,
3: mondhatjuk. Ez határozottan egy, igen, csapatmunka.
0: Csapat összefogott, és gyűjtést indítottak, hiszen ez a barcelonai túra azért nem egy olcsó mulatság.
6: Mi így hatan nagyon összetartó barátnők vagyunk, és egy barátság karkötőről jutott eszünkbe, hogy ilyen kis karkötőket tudnánk gyártani. Ugyanis a mi egyesületünkben nagyon sok kislány jár, akik úgy érezhetnék, hogy ők is része ezeknek, ezért támogatásért tudnak vásárolni karkötőket, és ezeket lehet nálunk megvásárolni. Mi készítjük a karkötőket, nagyon sokféle fajta méret van, hogy mindenkinek a saját ízlése szerint tudjon válogatni.
0: És akkor a befolyt összeget beforgatjátok a barcelonai
3: ezt
0: útba.
3: Teljes mértékben az utazásra, a lányok kiutazására fordítjuk, így van, és én azért is nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek és ötletnek, mert hogy ez egyébként nekik is egy nagyon jó csapatépítő tevékenység tud lenni.
0: És hát mondjuk el a hallgatóinknak, hogy nem csupán a kislányok az egyesületből tudnak vásárolni ilyen karkötőt, hanem aki szeretne hozzájárulni a lányok világbajnokságához, illetve versenyzéséhez, az ugyanúgy megvásárolhatja ezeket a karkötőket, és ugyanúgy rész lehet ennek a versenynek.
3: Igen, ez így van, Brig, és nagyon szépen köszönjük.
0: Lányok, már csak edzés, vagy lesz egy kis pihenés is így a vakáció ideje alatt?
5: Júliusban lesz egy edzőtáborunk, ott ugye ez egy egyhetes edzőtáborról van szó, de júniusban, ahogyan véget ér a suli, kapunk mi is egy kis pihenőt, de ahogyan említette Evelyn, augusztustól gőzerővel fogjuk folytatni az edzéseket.
0: Hogyha kicsit távolabbra tekintünk, és mondjuk már lepörgettük ezt a VB-t, és utána még néhány nagyobb versenyt, akkor mi a cél, az álom, a vágy így a fitness sportággal kapcsolatban?
4: Attól függetlenül, hogy én régi gyakit viszek a VB-re, attól függetlenül én nyáron meg fogok tanulni egy újat, és azzal szeretnék minél jobb eredményeket elérni továbbra is az itthoni, illetve külföldi versenyeken.
6: Én, mint már említettem, ugye egy egyéves gyakorlatot viszek a világbajnokságra, és a világbajnokság után fogok új gyakorlatot kapni majd télen. Tehát ez a világbajnokság igazából egy pont jó rávezető lesz arra, hogy milyen állóképesség és tehetség kell ahhoz, amit újra kapok. Ugyanis nekem eddig harcos gyakjaim voltak, tehát a harc és a tánc jelent meg benne főleg, és ezt szeretném most újra megmutatni majd a színpadon, szóval ezt szeretném minél jobban tökéletesíteni.
0: Te, mint edző, hogy látod a jövőt? Mit vizionálsz a lányokkal kapcsolatban, az egyesülettel kapcsolatban, a sportág jövőjével kapcsolatosan?
3: Én nagyon-nagyon boldog vagyok, amiatt, hogy ez a világbajnokság most meg tud valósulni, pontosan azért, mert hosszú évek óta várnak erre a lányok, ami ugye eddig valamilyen úton módon nem tudtuk összehozni, nem tudott megadatni, viszont ez most meg fog történni, és azt kívánom nekik, hogy minden évben lehessen egy olyan lehetőség, hogy külföldre ki tudjanak menni versenyezni, mert teljesen más a hangulat. Tehát hiába versenyszínpad, mind a kettő, mégis nagyon más. A nemzetközi mezőnyben is nagyon sok barátságos lány versenyzik, és barátságot tudnak kötni, leginkább angol nyelven kommunikálni, úgyhogy ez még talán erre is egy picikét rá tud segíteni.
0: Hihetetlen jó közösségben dolgoztok, tehát egészen kiskoruktól kezdve a lányok szinte együtt vannak, és nagyon-nagyon szoros kötelék fűzi össze őket. A barátságkarkötő is szerintem ennek ennek ékes példája. Egy-egy ilyen út a szülők nélkül még inkább összekovácsolhatja őket? Hogy látod?
3: Én szerintem határozottan csapatépítő jellegű lesz, leginkább szerintem az ő részükről bulis. Az, hogy én mit csinálok 6 tinédzserrel, azt nem tudom még, de nagyon jó lesz, én is nagyon jól fogom élvezni.
0: Mondjuk el még a két lányzónak a nevét, akik nem jöttek el ide most a stúdióba.
3: Igen, viszont... mert hogy 6 tagú a csapatunk, akik kiutazik, ők Rizmajer, Boglárka és Takács Alexa, akik még erősítik a csapatunkat.
0: Na hát nekik is nagyon-nagyon drukkolok, és mellettük pedig nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ide hozzánk a stúdióba. Itt volt tehát Lantos Nóra, Dori, Kamilla Kész, Fruzsina és Bálint Blanka, valamint Hüfner Weil Evelin. Sok sikert, és hát a támogatókat továbbra is várja az Egyesület, vásároljatok karkötőket, és támogassátok azt, hogy a versenyre ki tudjanak jutni a lányok, és minél jobb eredményt tudjanak ezáltal is elérni. Köszönjük, itt voltatok.
3: Nagyon szépen köszönjük a jó kívánságokat.

0: Május 25-e Szent Orbán napja, amely a néphagyományban az utolsó elkésett fagyos szentként és a szőlőtermesztők, valamint a borászok védőszentjeként ismert. A jeles naphoz számos népi megfigyelés és vidám borünnep kapcsolódik. A hiedelem szerint ekkor még lehűlhet az idő, de a fagyos hajnaloktól már nem kell tartani. A gazdák úgy tartották, amilyen Orbán, olyan az ősz. Mivel a hirtelen hideg árt a szőlőnek, a szőlőtermő vidékeken körmenetet tartottak ebben az időszakban. Ha jó idő volt, megkoszorúzták a szobrot, de ha rossz időt hozott Orbán, a szőlős gazdák sok helyen megdobálták a szobrát. A borvidékeken a mai napig megüllik ezt a napot, így Ócsán, az ócsai kulturális napok keretén belül idén is meghirdetik az Orbán napi nyitott pincék elnevezésű programot, amelyre május 30-án kerül sor. A részletekről Kormos Rebekával, az Egressy Gábor Szabadidőközpont vezetőjével beszélgettem.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ha Ócsa, akkor Öreghegyi pince sor, természetesen ők is helyet kaptak a program naptárban.
3: Mégpedig nagyon is, hogy kiemelt helyet kaptak. Számunkra egyébként már a tavalyi évben egy nagy öröm volt, hogy az ócsai kulturális napokat összetudtuk mondjuk úgy, hogy házasítani az ócsai nyitott pincék napjával, hiszen itt egy nagyon régmúltú egyesület dolgozik a háttérben, sok-sok éve rendezik már ezt a rendezvényt. Hatalmas tömegeket szokott ez mindig megmozgatni, de hát az ócsai pincesor elég tágas, úgyhogy ez a tömeg szinte eloszlik az egy-egy pince között, hiszen itt valóban arról van szó, hogy megnyitják a pincéket. Tulajdonosok nagyon családias hangulatba várják az érdeklődőket, úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy jöjjenek el az idén hozzánk egy kis vendégségbe, mert még ha nem is ismernek valakit, reméljük, hogy megismernek valakit, és hogy jó élményekkel fognak majd innen távozni. Itt ugye környékben jól ismert, jól csengő zenekar, Decibel zenekar fogja napközben a legtöbb zenei részt biztosítani, de az ócsai népdalkör is természetesen hallatni fogja a hangját, és hát itt is van sztárfellépőink mondjuk úgy, Elsőci Gergőt is fogjuk majd hallani, és Srámasz Péter is érkezik hozzánk. Úgyhogy az ócsai finom, könnyed borok mellett lesznek könnyed szórakozási lehetőségek, borverseny, főzőverseny, pálinkaverseny, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy egy szép nap sütötte napon feltétlenül érdemes hozzánk eljönni. Ezzel kapcsolatban egy technikai dolog, hogy buszjárat fog körbejárni Ócsán, tehát ha esetleg valaki úgy érkezne, hogy akár busszal, vagy akár vonattal érkezne Ócsára, mert hogy hát ha boros nap, akkor ugye azért egy picit iddogálni is kell, akkor érdemes lesz akár a vasútállomásnál, vagy pedig a főútvonán busz megállóknál is megvárni ezt a kék buszt, ami a vendégeket kihozza a pincesorra, mert hogy a busz déltől este 8 óráig menni fog Ócsán belül, és így könnyebb lesz egy picit megközelíteni akár autó nélkül is ezt a helyszínt.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Adásunk záró akkordja szokás szerint egy könyv és Illi Noémi.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Vendégem pedig Illi Noémi, a Dabasi Halászboldizsár városi könyvtár szakmai vezetője. Szia Noémi, köszöntelek a stúdióban.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Mit hoztál nekünk ezúttal?
3: Már nagyon régen jelent meg Paulo Coelho-nak könyve, most viszont megjelent, és nálunk már megtalálható. Valkűrök címet viseli. Tulajdonképpen arra hív bennünket, hogy bátran nézzünk szembe a múltunkkal, és engedjük el a félelmeinket, és tapasztaljuk meg a hit, a bátorság és a szeretet átalakító erejét. Ez egy személyes, legszemélyesebb, valós élményeken alapuló regénye Paulo Coelho-nak. Az író és felesége Krisztina 40 napos útra indul, hogy kapcsolatba lépjen őrangyalával, és az utazás hamar belső zarándoklattá mélyül, amely során Paulónak szembe kell nézni a félelmeivel, a bűntudatával, a saját egójával. Útjuk során találkoznak a titokzatos valkűrökkel, a sivatagot motorkerékpáron járó harcos nőkkel, akik az ébredés és az igazság hírnökei. Úgyhogy ajánlom ezt mindenki figyelmébe, hiszen nagyon sokan indulnak nyáron zarándok utakra, ahol szembesülhetnek önmagukkal.
0: Érdemes tehát ezt a könyvet is kikölcsönözni a Dabasi Halászboldizsár városi könyvtárból. Noémi, programok tekintetében vannak híreid?
3: Még mindig nincsenek híreim, sajnos kicsit türelmesnek kell lenni. Lassan őrölnek a malmok, de remélem, hogy annál jobb jönnek ki majd belőle a dolgok, tehát sikerülnek azok a tervek, amiket az idénre terveztünk. Ugye itt főként író-olvasó találkozókról van szó, amik a Top Plus pályázaton belül valósulnának meg. Úgyhogy várjuk vissza a jelzéseket, és akkor minél hamarabb megmondjuk, hogy na, most tényleg van program a könyvtárban. De egyébként az év végéig várjuk a diákokat, illetve az ovisokat. Ugyanúgy rengeteg csoportunk van, amíg be nem köszönt a nyári szünet, utána pedig már akik beiratkoztak, azok bátran jöhetnek nyáron is hozzánk.
0: Irány a könyvtár, Noémi, téged pedig várunk jövő héten is vissza ide az otthon hangjára. Köszönjük, hogy velünk tartottál, szép hétvégét.
3: Viszont kívánom, én is szép hétvégét kívánok mindenkinek.

0: térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást, a mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
1: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 000 forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
2: Reklám voltam, viszont hallásra. Let me tell you.

0: zene. A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja. A szív.

0: Életben maradhatnak a kis benzinkutak. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, a belügyminisztériumban fog dolgozni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Életben maradhatnak a kis benzinkutak a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadítása után, közölte a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint a gazdasági és energetikai miniszter rendelete időt ad arra, hogy tartós megoldást találjanak az üzemanyagpiaci problémákra. A miniszter 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj felszabadítását rendelte el a biztonsági készletből. Az indoklás szerint erre a zavartalan hazai üzemanyagellátás biztosítása miatt van szükség. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, a belügyminisztériumban fog dolgozni. Ismertette Pósfai Gábor belügyminiszter pénteken Magyar Péter miniszterelnökkel és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott tájékoztatóján a várban. Egy kérdésre a belügyminiszter azt mondta, ma reggel kezdődött a belügyminisztériumban az átadásátvétel részletes igazgatási szakasza, amire Szabó Bence is elkísért. Az ő feladata az én kabinetemen belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleménye megjelenítése lesz, mondta. Az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltó megengedett sebességet a Gyuma állomáson kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid a Facebookon azt írta, épp Lázár Jánostól vette át immár hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesítette a Békés Intercity kisiklásáról Gyuma állomáson. A vonaton egy ember könnyű, egy pedig súlyos sérülést szenvedett, tette hozzá. A miniszter közölte, a katasztrófa védelem minden utast kimenekített a vonatról, a kocsik visszahelyezése és a jelentősen sérült pálya helyreállítása pedig várhatóan a következő 48 órában zajlik. Magyarországon élő csaló emelt le hatalmas összegeket a világhírű amerikai filmszínész Johnny Depp számlájáról. A két éven keresztül folytatólagosan elkövetett lopás következtében az elkövető nagyjából 220 millió forintnak megfelelő összegű kárt okozott a világsztárnak, írja a Blick. A férfit május 6-án a készenléti rendőrség bevetési egységével közösen fogták el a 13. kerületi Gömb utca egyik bérelt lakásában. 2026 elején egy amerikai pénzintézet tett feljelentést az FBI magyar kirendeltségén keresztül, ugyanis azt észlelték, hogy egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző nagyságrendű összegeket. A csaló egyébként vásárlásokat, foglalásokat intézett, amelyek fedezeteként a hitelkártyák adatait adta meg. Holnap többnyire napos idő lesz, fátyol és gomoly felhők mellett. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lehet. Hajnalban 5-12, de kora délután már 21-25 fokot is mérhetünk.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 6. alkalommal rendezték meg országszerte a futókörök napját szombaton. Idén rekordszámú, összesen 25 rekordtán futópályán, több fővárosi kerületben és számos vidéki városban szervezték meg a kezdeményezést, amely játékos versengésre hívta a településeket. Időt nem, azonban a megtett kilométereket mérték, hogy kiderüljön, hol futották a legtöbbet. Ezúttal egy innovatív, QR kód alapú digitális időmérő rendszert vezettek be a körök és a megtett távolságok pontos rögzítésére. Az összefogás legfontosabb célja az aktív, sportos, egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgásélmény biztosítása. A versenyt az idei évben is Dabas nyerte, közel 11 ezer kilométerrel. Dabason összesen 940 futó vett részt, 532 nő és 408 férfi futó a zord idő ellenére. A legtöbben 10 és 15 kilométer közötti távot futottak, de 19-en 42 kilométer felett teljesítettek a városban. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.

0: Rádióban.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
0: www.radiodabas.hu

0: Egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósvai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárca vezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának púzolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed belük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UCSU Roma Informális Oktatás Alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét Kínától, írja a 24.hu. Az amerikai elnök, aki kétnapos kínai látogatáson vett részt, elmondta, a kínai államfő rendkívül erős érzelmeket táplál a sziget iránt, és nem akar függetlenségi mozgalmat látni. Xi Jinping a találkozón hangsúlyozta, a tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai-amerikai kapcsolatokban. Ha rosszul kezelik a helyzetet, a két nemzet között feszültség alakulhat ki, vagy akár fegyveres konfliktusba is keveredhetnek. Holnap többnyire napos idő lesz, fátyol és gomoly felhők mellett. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lehet. Hajnalban 5-12, de kora délután már 21-25 fokot is mérhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Igazi zenékkel, félő század legnagyobb slágereivel.
1: I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: 80-as,
1: a 90-es évek slágereivel
0: és a mai kedvencekkel
1: minden korban
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: What we're living in, let me tell you.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket, és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tarr Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek itt csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja a bum.sk. A lap információi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból, az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyeztek el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek. Holnap többnyire napos idő lesz fátyol és gomoly felhők mellett. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lehet. Hajnalban 5-12, de kora délután már 21-25 fokot is mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu. MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő Salgóváránál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő, vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hbg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez. Holnap többnyire napos idő lesz fátyol és gomoly felhők mellett. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lehet. Hajnalban 5-12, de kora délután már 21-25 fokot is mérhetünk.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dobos helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Győzelemmel zárult a szezon utolsó hazai bajnokia a Meton FC Dobos számára. A Dobos vendégeként 2-1-es vereséget szenvedtek a szegediek az MB3-as délkezi csoport 29. fordulójában. Dabasi dominanciát hozó mérkőzés elején több kisebb lehetőséget kialakított az SVS-e, de nem sikerült betalálnia az MB3-as idény utolsó előtti hétvégéjén. A szegedi kapus is több bravúrt bemutatott a 33. percben, viszont egy visszagurított labdából lőtt bombagóllal szereztek vezetést a hazaiak 1-0 domokos jóvoltából. A második félidő során labdatartásra törekedett az SVS-e, amely a játékrész derekán egy buktatásért megítélt 11-esből került két gólos hátrányba, amit Kamarás értékesített. A hosszabbításban egy baloldali kényszerítőt követően Kéri az üresbe futva talált be közelről és állította be a 2-1-es végeredményt. A mérkőzéssel Kelemen Balázs betegség miatt hiányzott, távol létében Farkas Márk felállt az edzői feladatért a vendégeknél. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dobost.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő. Csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 000 forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
5: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
6: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
7: Skoda. Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő Salgóváránál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő, vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hbg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebb betolgóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez. Holnap többnyire napos idő lesz fátyol és gomoly felhők mellett. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lehet. Hajnalban 5-12, de kora délután már 21-25 fokot is mérhetünk.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágerei.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoztállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon. Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bákmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: felesége a sok idegen.
1: Éjjel egy óra van.
2: Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
3: Novel,
1: Noticias, yes.
3: Novinky,
1: News,
3: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósvai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának púzolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed belük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UCSU Roma Informális Oktatási Alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormány biztos később fotóra cserélte a videót. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy magyar Országon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét Kínától, írja a 24.hu. Az amerikai elnök, aki kétnapos kínai látogatáson vett részt, elmondta, a kínai államfő rendkívül erős érzelmeket táplál a sziget iránt, és nem akar függetlenségi mozgalmat látni. Xi Jinping a találkozón hangsúlyozta, a tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai-amerikai kapcsolatokban. Ha rosszul kezelik a helyzetet, a két nemzet között feszültség alakulhat ki, vagy akár fegyveres konfliktusba is keveredhetnek. Holnap többnyire napos idő lesz, fátyol és gomoly felhők mellett. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lehet. Hajnalban 5-12, de kora délután már 21-25 fokot is mérhetünk.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas.

Megtanultam az életben, semmi nem jön könnyen. Hogy erősnek kell lennem, mikor kicsordul a könnyem. Ha valamit ad az élet, azt egy másik kézzel veszi el. De mindig van, ki irigyelsz, és mindig van, ki irigyel. Megtanultam már régen, én többet érek ennél. Fontosabb a család és egy ölelés.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát, tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

Leszettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: Álljunk össze, kis csaj, mint az LGT.
1: Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
3: Hey everyone, this is Fela Grand, and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.
2: Nézzünk szét. Vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk?

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
2: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket, és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tarr Zoltán sorolta a hétvégén. A magyar nem